0: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: beleszeretek.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál Fekete Laci. Most egy olyan zene jön, amit a Dal 2026-ban is hallhattál korábban. Ez Pál Balázs Kármen és Patocska Olivér közös dala, ami eredetileg szlovák nyelven jelent meg, ám itt nálunk most a magyar verzió következik.

0: hazai zene,
1: akkor
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát.

folyton új életet. Mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most egy már jól ismert zene következik itt az éjszakában, méghozzá a négyfős Komárom Esztergom megyei Alterpop csapattól, a Kvak zenekartól. Akkor is című zenéjüket pedig szerintem sokan ismerjük. Ezzel folytatjuk most az éjszakában.
1: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és még ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci, most Czakó Judit dal 2026-os alkotása következik, amit már nálunk is többször hallhattál. Ez az érzelemdús és játékos Uni Univerzum, aminek zenéjét Péli Barna, míg szövegét Szarka Tamás írta. Most ezzel a zenével folytatom.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió. Mi?

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában a Bulbs formáció Tell Me című zenéje következik. Az elektropop zenét készítő duó kísérletező zenei világára egyébként a skandináv elektronikus zene van a legnagyobb hatással. Dalamaik pedig egyszerre ütnek és simogatnak. Már is szól a Tell Me itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: a szabadság megmarad.
1: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
2: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió minden magyar ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci, most a dal 2026-ból is ismerős Abba házi RT következik, és idei daluk, amivel korábban a versenyben is indultak. Most pedig én hozom neked itt a Petőfin, ez az Eldobott Kő.

Пивка.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci, most az éjszakában a Republikból is ismerős Tóth Zoltán önálló zenei projektjével folytatom, aminek 2025-ös gyümölcse az Emlékszik ránk a hold. A dal szövegében a felejtést és az elmúlást boncolgatja, és tényleg nagyon-nagyon minőségi alkotás lett. Itt a Petőfin most ezzel a dallal folytatjuk.

0: meg szex!
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Győrben az FM 93.1-en.
2: Petőfi Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: összes magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Na jól van, csajok. Mondjuk meg a frankót. Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang?

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most egy a dal 2026-ban is hallható zenével folytatjuk, méghozzá Arany Timitől. Ez a Kígyó című dal, amihez egyébként egy remek videóklip is készült, a zenét pedig már is mutatom neked én itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok. Az éjszakában most a Lilium következik, ami a magyar népzenét ötvözi a kortárs hangzással, ezzel egy igazán izgalmas elegyet, vagy hát fúziót alkotva. Tőlük szól tehát a Vihar előtt, itt a Petőfi.

0: Magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt a Csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, szeles idő lesz. Augusztusban érkezik az iskolakezdési támogatás első része. Földrengés volt két görög sziget térségében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több szakaszon felbontották az utat az 52-es úton Fülöpszállás és Solt között. Napközben mindkét irányban torlódásra készüljenek. Útépítés miatt ugyancsak jelentős dugó várható napközben a 11-es úton Szentendrén a Papszigetnél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot a szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracas-i magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300-an vesztették életüket, és több tízezren eltűntek. Közepes erősségű földrengés rázta meg Rodosz és Kréta térségét, az 5,2-es erősségű földmozgást a két turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni, a térségben gyakoriak a földrengések.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fokra számíthatunk. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy újabb frissítő hajnal után indulhat az utolsó hétköznap ezen a héten. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. július 3-a van péntek. 6 óra után a magyar kedvencek ébresztenek. Elsőként a Carson Coma és az osztálytalálkozó.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, július 3-a van, 36 évvel ezelőtt, 1990-ben épp július 3-án határozott az országgyűlés arról, hogy a koronás kiscímert a Magyar Köztársaság állami jelképévé emeli. A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított pajzs, első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott, második vörös mezeiben zöld,

0: hármas halomnak, arany koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt, a pajzson a magyar Szent Korona nyugszik. A Nemzeti Jelképek oldalán a történetéről is bővebben olvashatsz, és szintén július 3-án emlékezhetünk Szent Tamásra, a hitetlen jelzővel illetett apostolra, a töprengő kétkedő emberre, aki Jézus feltámadását elhinni nem akarta, míg nem érintette a sebét. Az építőmunkások, pallérok, építészek, földmérők védőszentje. Hogy kellőképpen felépüljünk a mai napra, Szent Tamás mellett a magyar kedvencek is segítenek a folytatásban már is. A konyha csapatát hallgatjuk, akiket jövő héten majd Mindszenten is láthatsz. Ez a 100-szor visszajátszott, itt a Petőfilm.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél hét van, mindjárt kiderül, milyen idő vár ránk a tegnapi felfrissülés után. No meg sporthírek is érkeznek, a labdarúgó világbajnokságon pedig a Svájc-Algéria mérkőzés jelenleg is tart. Az M4 Sporton és az M4sport.hu-n élőben láthatod. S ha már a labdarúgó világbajnokság az amerikai kontinensen zajlik, akkor maradunk errefelé, csak épp észak helyett Dél-Amerikába kalauzol minket mindjárt a hírek után a Heaven Street 7 csapata. Itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence. Ez a Petőfi Rádió.
2: Sok napsütésre számíthatunk, ma csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap csaknem 400 ezer gyerek. Vármegyék helyett ismét megyék, főispánok helyett pedig kormány megbízottak lesznek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se fel, se lehajtani. A kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a döntés csaknem 400 ezer gyermeket érint, a segítséget pedig a már korábban megítélt jogosultsági rendszer alapján kapják meg. Ennek megfelelően a sajátos nevelésű gyermekeket nevelő szülők, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élő gyermekek, valamint az árva ellátásban vagy a rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is automatikusan megkapják a támogatást, hangsúlyozta a kormányfő.
3: Minden olyan tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermek, akik emelt szintű családi pótlékot kapnak, ők mind jogosultak lesznek. Minden sajátos nevelésű, tehát esenés gyermek, családja jogosult lesz. Minden gyermek, aki részt vesz a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, segítjük az egyszülős családokat. Minden olyan gyermek jogosult lesz erre a 100 000 forintos támogatásra, akik egyszülős családban élnek.
2: A támogatást két részletben kapják meg az érintettek. Az első részt 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja az államkincstár. A második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában novemberben kapják meg a családok. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, illetve annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot még ma, de legkésőbb a jövő hét elején benyújtják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszavezetik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét az Országgyűlés Művelődési Bizottsága bízta meg a kormánypárti tagok támogatásával. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakítása lesz. Az átmeneti időszak után nyílt pályázaton választják majd ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint az MTI médiatartalomszolgáltató vezetőit. Tar Zoltán, kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába, és hiteles, független, objektíven tájékoztató médiumként működjön. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, a közmédia átmeneti vezetésére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett egy tiszás párt kinevezett kapott megbízást. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és esemény megfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter arról is beszámolt, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. A miniszter emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitották meg. Idén is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A 20 éves szervezet legalább 1358 mély szegénységben élő diák tanévkezdését szeretné megkönnyíteni. A gyűjtést a 1358-as adományvonal tárcsázásával 500 forinttal lehet támogatni. Dobis Lucski Zsófia, a szervezet kommunikációs vezetője elmondta, tárgyi adományokkal is lehet segíteni a kampányt.
4: Augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlét pontjainkon, valamint majd az áruházi gyűjtéseinken az iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, vagy éppen ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár számológépekkel, körzőkkel, vonalzókészletekkel is hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez.
2: Úgynevezett sorsfordító házat adtak át a Somogy vármegyei Drávagárdonyban. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az MBH Bank összefogásából felújított ingatlanba egy rászoruló család költözhetett be. A segélyszervezet elnöke a közmédiának elmondta, tevékenységük középpontjában az esélyteremtés áll, így arra törekednek, hogy ne csak átmeneti segítséget tudjanak nyújtani, hanem kitörési pontot is kínáljanak a családoknak. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, ez a sorsfordító ház is egy ilyen kitörési pont lehet.
5: A segélyszervezet arra törekszik, hogy az átmeneti otthonainak a környezetében minél több olyan ingatlannal rendelkezzen, vagy olyan lakással rendelkezzen, ahová családokat ki lehet költöztetni, hiszen egy átmeneti otthonban mondjuk másfél évig tud lenni egy család, de a célunk az nem az, hogy egyik otthonból költözön a következő otthonba az adott család, hanem az, hogyha lehet, akkor az önálló élet irányába induljanak el. És ez egy nagyon jó átmeneti forma, ami akár 5 évig is tarthat, mondjuk, hogy egy család egy ilyen házat igénybe vesz, viszont ez nagyon fontos, hogy itt még azért ők a segélyszervezet látókörében maradnak, tehát kapnak egyfajta gondozást, támogatást, de már önálló életet tudnak élni, tehát az édesanyja dolgozik, a gyerekek természetesen oktatási intézményekbe járnak.
2: Jelentős vízszint ingadozásokra és a mostanihoz hasonló kisvizes időszakokra kell készülni a jövőben a Velencei tónál, mondta Boromisza Zsombor, a MATE tájvédelmi és élővilágvédelmi szakértője, aki szerint a többi között az elmúlt évek csapadék hiánya és a tó adottságai miatt előfordulhat az is, hogy kiszárad. A szakember szerint a tó térségében felül kell vizsgálni a tájhasználatot.
6: Az üdülés turizmust sem kell elengedni, inkább olyan használatokat kell erősíteni, amelyek rugalmasabban viselik, hogyha itt ingadozik a vízállás. Mondok egy-két példát. Most is nagyon népszerű a tó körbe kerékpározása, ez alapvetően a szezont is meghatározza a vendéglátásban. Ez érzékelhető, hogy a tó önmagában, mint vonzástényező, anélkül, hogy belemennénk, tud vonzó lenni. Vagy például erősíthető az ökoturizmus, ami a természet megfigyelésére alapul, és most látható is, hogy a természet elkezdett erősödni bizonyos szempontból a Velencei tavon. Illetve vannak olyan vízisportok, amelyek nem igényelnek nagy vízszintet, most is nagyon népszerű például a szapozás.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. A reggeli 15-21 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-28 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Spanyolország és Portugália is bejutott a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A Luis de la Fuente vezetésével pályára lépő spanyolok Los Angelesben Ausztria ellen nyertek 3-0-ra, és a mérkőzésen egy rekord is megdőlt. Unai Simonnál több időt senki nem töltött a kapuban VB-ken, kapott gól nélkül. A portugál csapat Horvátország ellen hátrányból fordított Torontóban, és végül 2-1-es sikert ünnepelhetett. Ez azt is jelenti, hogy a nyolcad döntőben Spanyolország-Portugália rangadót rendeznek. A Svájc-Algéria mérkőzés jelenleg is tart, az MB Sporton élőben nézhetik, a Nemzeti Sportrádióban pedig élőben hallgathatják a találkozó közvetítését. Távozik az FK Csíkszeredától Klein Hesler László. Az 53-szoros magyar válogatott labdarúgó februárban igazolt a székelyföldi csapathoz, amelyben 9 mérkőzésen szerepelt és egy gólt szerzett. Visszavonult a profi futballtól Santi Cazorla, kétszeres Európa-bajnok spanyol játékos. A 41 éves labdarúgó a legutóbbi 3 idényben a Real Oviedóban szerepelt, amely a 2025-2026-os kiírásban utolsó helyen végzett az élvonalban, ezzel kiesett. Cazorla több mint 2 évtizedes pályafutás alatt 3 időszakban is megfordult a Villarrealban, viselte még a Recreativo Huelva, a Málaga, a Qatari Al Sadd, valamint 2012 és 2018 között az Arsenal mezét. A spanyol aranygeneráció tagjaként 2008-ban és 2012-ben tagja volt az Európa-bajnokságon győztes válogatottnak, amelyben 81-szer szerepelt és 15 gólt szerzett. Udvardi Panna kiesett a holland Isabel Haferleg oldalán a női párosok versenyének első körében a wimbledoni tenisztornán, miután 3 játszmában 6-4, 4-6, 6-4 arányban kikapott a Starodubcova Steers ukrán-amerikai kettőstől. 12-11-es vereséget szenvedett a magyar női vízilabda válogatott Hollandia ellen felkészülési mérkőzésen a budapesti Hajós Alfréduszatában. A Cseh Sándor vezette együttesben Hajdu Kata volt a legeredményesebb játékos, aki 4 gólig jutott. Alexandra Ovechkin egy évvel meghosszabbította szerződését az észak-amerikai profi korongligában, vagyis az NHL-ben szereplő Washington Capitals-szel. A 40 éves játékos 22. szezonját kezdheti majd. Rajtoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sportrádiónak. Azt viszont egyelőre még nem lehet tudni, hogy a honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője milyen távokon indul. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

A gyermekem három múlt, én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, július 3-a van. Éppen 220 évvel ezelőtt született Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Hogyha te is ma ünnepled a születésnapodat, akkor Isten éltessen, a Somáknak, Kornéloknak pedig boldog névnapot, hiszen ők is ma ünnepelnek. A hírek után pedig vár ránk a Honeybees csapata, akikkel jövő héten majd Szegeden találkozhatsz az Összhang turné 7. állomásán. Éjfél után mindjárt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, szeles idő lesz. A sok baleset miatt több rendőr lesz az utakon a nyári időszakban. Kivizsgálják a munkavégzés közben meghalt postások ügyét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, a 31-es úton Maglódtól, illetve az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3033 180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A jogszabály alapján a kormány irányítása alatt álló közigazgatási szerveknek augusztus végéig át kell adniuk az 1990. április 8-a előtt keletkezett irataikat az érintett közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A dokumentumokat várhatóan októberben hozzák nyilvánosságra. Megszüntetni a kormány az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Kiemelkedően sok közlekedési baleset történt az elmúlt három hétvégén, ezekben összesen 18-an haltak meg. Emiatt a rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülővezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóinak biztosítottak védő- és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízibicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd eltűnt. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fokra számíthatunk. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! 7 óra múlt, ez a Halló Magyarok. 2026. július 3-án pénteken. Természetesen az órában a Balatonhoz is elkalandozunk, és kísérnek ezúttal is a magyar kedvencek. Kezdés a Honeybeast-tel, jön az éjfél után.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

Kérdésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: is aktívan a Balatonnál.
1: Mától vasárnapig vár a Keszthely Fest, amely az élőzene élménye mellett az olasz életérzést és Tolkien középföldjének világát is bemutatja a Balaton nyugati medencéjénél.

0: Tolkien napokon interaktív családi foglalkoztatók, zenés, énekes, táncos programok mellett pedig a főtértől a mólóig tartó tünde vonulás is lesz. A zenei vonalon pedig az alternatív rocktól a modern köntösbe bújtatott kávéházi cigányzenén és a reginát az elektropopig sokféle műfaj képviselteti magát. Ott lesz az Ájni Mafia, a Budapest Bár, a Lóci játszik, a Freddy Akusztik Trio, a Hajdu Klára Quartett, a Király Martina Trio, Moriones, Soler, a helyi zenészek közül pedig az Essence Trio is felép, mindez persze a teljesség igénye nélkül. Ha már szóba kerültek, akkor jöjjenek is most az Ájri Mafiás csapattagok, méghozzá Betonhofival kiegészülve. Ez a Nesztek, itt a Petőfi.
1: Szevasztok, én Kéri Andrást.

0: is aktívan a Balatonnál.
1: Mindjárt visszatérünk a Balatonpartra, ahol Csukás István emléke munkássága előtt is tisztelgetünk. Ne feledd, idén lenne 90 éves. Most viszont 7:30-hoz érkeztünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán pedig Rúzsa Magdi vár ránk, akit jövő héten akár Badacsonyőrsön élőben is meghallgathatsz. Érj hozzám, mindjárt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, szeles idő lesz. Augusztusban érkezik az iskola kezdési támogatás első része. Földrengés volt két görög sziget térségében.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Lassú a haladás az M1-es autópályán Budapest felé a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, ezért személyautóval érdemes a belső átterelt sávot választani. Több szakaszon felbontották az utat az 52-es úton Fülöpszállás és Solt között. Napközben mindkét irányban torlódásra készüljenek. Útépítés miatt ugyancsak jelentős dugó várható napközben a 11-es úton Szentendrén a Papszigetnél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskola kezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. Megjelent az egészségügyi várólista csökkenés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot a szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát egy ember az ENSZ New York-i székháza előtt. A férfi a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. A hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben. Az incidens nem okozott fennakadást a világszervezet munkájában. Közepes erősségű földrengés rázta meg Rodosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a két turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. A térségben gyakoriak a földrengések.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fokra számíthatunk. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: az idén nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok, kiváltképp, hogyha a balatoni pihenés a terítéken a következő napokra, hetekre. Mától augusztus végéig vár a Kultkikötő, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron is színházi előadások, koncertek és családi programok a kínálatban. Klasszikus és kortárs darabok, zenés estek, gyermekelőadások váltják egymást a balatonparti településeken. Balatonföldváron az intimebb hangvételű produkcióké lesz a főszerep. Balatonszárszón pedig dupla ünnepre készülhetünk, ugyanis a Csukás Színház fennállásának 15. és Csukás István születésének 90. évfordulója ad keretet a nyárnak. Holnap a Csukás ünneppel indul az eseménysorozat. Gyerekprogramok, előadások, zenés műsorok és közös élmények idézik meg a magyar meseirodalom egyik legkedvesebb alkotójának szellemiségét. Láthatod a Mesék Süsünek című gyerekelőadást, amely a Csukás mese univerzum figuráit sorakoztatja fel a színpadon, aztán családi piknik tölti meg a tópartot. A nyári programban többek között Bogyó és Babóca, Boribon, Kipkopp és Tiptop, Süsű és barátai, Pöttyös Panni és Kockás Peti, a Rutkai Boribanda és Halász Judit is ott lesz. S ha a gyerekprogramokon túlra tekintünk, akkor akár Lábas Viki önálló estje és a Budapest Bár koncertje is felsejlik. Nálunk pedig a folytatásban az Amor Fördögök dal, hiszen tudjuk jól, hogy nekünk mégiscsak a Balaton a Riviera. Nekem a Balaton, most a Petőfi.

hajnali fény. Az élet kékegén veled, élet képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: lesz a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Jó reggelt kívánok! A következő napokban akár Badacsony Tördemic is kiváló választás, hiszen ott rendezik mától vasárnapig a bazalt napokat. Az esemény idejére teljesen átalakul a település ikonikus bazaltköves utcája. Mesteremberek bemutatói, történelmi előadások, zenés programok és utcabál tölti meg élettel a Macskaköves utat. Kellemes időtöltést kívánok! A Balaton vízhőmérséklete egyébként némiképp visszahűlt, 25 Celsius fok közelébe, de természetesen a következő napokban a jó idő köszönhetően bőven lesz mód a fürdőzésre. Jönnek a továbbiak, hiszen 8 óra van, aztán a No Sugar vár ránk. Amit a szív, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon.

0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
3: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Írtatok egy szörnyfilmet?
8: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
9: Minyonok és szörnyek a mozikban.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
13: Let's go!
14: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
14: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
14: a Petőfi Rádióban.
15: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
16: Rendelek.
15: És a mosókapszula is.
16: Rendelek.
15: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
16: Sejtettem, azt is rendelek.
15: És mikor lesz itt?
16: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
15: Akkor én meg figyelem a készletet.
16: Persze, ahogy eddig is.
17: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
18: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
14: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Bánáti Bence.
14: Ez a Petőfi Rádió.
19: Napos, szeles idő lesz. Segítséget nyújt hazánk a földrengés sújtotta Venezuelának. Kezdődnek a nyári kulturális programok a Balatonnál.
14: Petőfi Rádió. Közlekedés.
19: Kamion és autó ütközött az M0-as autód déli részén az M5-ös autópálya felé, a Deák Ferenc híd előtt. A 14-es kilométernél a gyorsító sávot zárták le. A 6-os út felől érkezők lassulásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
14: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
19: Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban 2 meghaltak és 80 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi térségét támadta. Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni tegnap hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Moszkva közelében 4 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem. A főváros egyik repterén korlátozták a forgalmat. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban 2300-an vesztették életüket. Idehaza a gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóinak biztosítottak védő- és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még nem rendezett támogatások kifizetéséről. Ma kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsünek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadást is műsorra tűzik. Az idei fellépők között lesz Koltai Robert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Bár is.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
19: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fokra számíthatunk. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra múlt, folytatódik a Halló Magyarok, folytatódik a labdarúgó világbajnokság, és hamarosan mindenről bővebben, természetesen ma reggel is a magyar kedvencek ébresztenek. 2026. július 3-án, 8 után a No Sugarrel kezdünk, jön az Amit a Szív.
14: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:20 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába egy autó és egy kamion ütközött a Deák Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot lezárták, a 6-os főút felől lassabb, nehezebb besorolásra számíts, légy türelmes. Nem akármilyen sportélmények várnak ránk a mai napon. A labdarúgó VB éjszakai történéseinek összefoglalója jelenleg is látható az M4 Sporton és az M4sport.hu-n. Délután pedig a Forma 1-es, Forma 2-es, Forma 3-as mezőny is köröz Nagy-Britanniában. A Silverstone-i hétvégén az F1-es első szabadedzés ma 13:30-kor kezdődik. A sprint időmérő 17:30-kor, ez majd egyébként a Duna World-on látható. Holnap 13 órakor sprint futam, 17 órakor időmérő, vasárnap 16 órától pedig a futam élőben az M4 Sporton. Ma 17:30-tól kosárlabda a férfi VB-selejtezőn Magyarországnak szurkolhatunk Finnország ellenében, aztán este 7 órától, illetve 8-tól egész pontosan megint a labdarúgásé a főszerep, folytatódik a világbajnokság a 16 közé jutásért Ausztrália-Egyiptom mérkőzéssel. Éjfélkor kezdődik az Argentina zöld foki köztársaság találkozó, aztán hajnali 3 után pedig a Kolumbia-Gána összecsapás. A mai napot illetően még a Duna World-ön 7 órától a vízilabda férfi OTP kupából a Magyarország-Hollandia mérkőzést is láthatod. Az M4 Sport webes felületén pedig a labdarúgó U19-es női Európa-bajnokság csoportkörébe és az OTP kupába szintén a férfi vízilabdázóknál belenézhetsz. Kellemes időtöltést, jó szurkolást kívánok, akár vízben, ha már vízilabda szóba került, vagy a vízpartokon. Well, hello, éjféltájt, ezzel pedig megyünk tovább itt a Petőfi.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod.
1: A Petőfi Rádió.
0: A Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
1: Minden magyar.

0: Reggelt kívánok, Petőfi Rádió, minden magyarázat, a Subscribe és az Álomtégla, ezzel megérkeztünk 8:30-hoz, úgyhogy jönnek már is a legfrissebbek. Aztán Jamie Winchesterék várnak ránk a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, szeles idő lesz, csökkenhet a várakozási idő az egészségügyben. A sok baleset miatt több rendőr lesz az utakon a nyári időszakban.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Lassú a haladás az M1-es autópályán Budapest felé, a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, ezért személyautóval érdemes a belső, átterelt sávot választani. Több szakaszon felbontották az utat az 52-es úton Fülöpszállás és Solt között. Napközben mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bízták meg. A tárcavezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Kiemelkedően sok közlekedési baleset történt az elmúlt 3 hétvégén, ezekben összesen 18-an haltak meg. Emiatt a rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Török zárjegyes csempész cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű több mint 330 doboz különféle márkájú dohányterméket lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt eljárást indítottak. A sofőr akár 1 millió 300 ezer forintos bírságra is számíthat. Pályakarbantartás miatt ma éjszakától nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között. Az érintett szakaszon július 19-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok részeként a szakemberek sínt és talpfákat cserélnek, átjárokat építenek át és ellenőrzik a felső vezeték hálózatot is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fokra számíthatunk. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

De nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: lasagna.
1: Petőfi Rádió, minden magyar a halott pénz csapatát hallgattuk, ez volt a gyerekek, 8.44 a pontos idő. Máról holnapra viradóan hajnalban, ahogy említettem, Argentina az 5 foki köztársaság és Kolumbia Gána találkozót rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, de nem csak ezért éri meg fennmaradni, vagy épp hajnalban kelni, ugyanis különleges égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit. A Mars és az Uranusz rendkívül közeli együttállása lesz megfigyelhető a Fiastyúk csillag halmaza alatt. A jelenség legkedvezőbben hajnali 3 óra 15 perc körül látható majd az északkeleti keleti horizont közelében. A Mars szabad szemmel is jól felismerhető narancsvörös fénypontként, míg a jóval halványabb, zöldes-kékes árnyalatú Uranusz megfigyeléséhez legalább egy binokulár szükséges. A megfigyeléshez olyan helyszín ajánlott, ahonnan a keleti horizont szabadon belátható, mivel a bolygók alacsonyan emelkednek a látóhatár fölé. A svábhegyi csillagvizsgáló a különleges alkalomra hajnali távcsöves bemutatóval és szakvezetéssel is készül. A következő könnyen megfigyelhető Mars-Uranusz együttállásra pedig egészen 2036 májusáig kell majd várni, úgyhogy érdemes kihasználni a kínálkozó lehetőséget. Hogyha úton vagy, vigyázz magadra, fővárosban történt egy baleset a 10. kerületben a Fehér úton a Gyakorló utca közelében, és korábban volt egy baleset az M0-áson, még a... az M5-ös autópálya irányába, ahol egy kamion és egy autó ütközött, de jelentős fennakadást ez már nem okoz, úgyhogy egész gördülékenyen lehet most haladni. Hogyha infód van, akkor küld el a Petőfinek, én pedig küldöm a magyar kedvenceket a folytatásban is. 4-es Street, ugyanúgy emlékszem, ez vár ránk a következő pillanatokban. Itt a Petőfim.

0: Petri Firádió, minden magyaros szűrés. Pulek zárta ezt az órát, ez volt a BB 858-at mutatnak az időjelzők, a hőmérők pedig az országos átlag szerint 24,9 Celsius fokot. Bármerre jársz, vigyázz magadra, jönnek további információk, aztán a Kaukázussal megyünk tovább, akik július közepén majd a Campus Fesztiválon is ott lesznek Debrecenben. Szalai Éva hamarosan a Petőfim.
1: És hány szó segítettél már, és hány szó rajtál cserbe?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a Héj Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Bánáti Bence.
11: Ez a Petőfi Rádió.
13: Napos, szeles idő lesz, gyásznapot tartanak ma az ukrán fővárosban. Augusztusban érkezik az iskolakezdési támogatás első része.
11: Petőfi Rádió, közlekedés.
13: Lassú a haladás az M1-es autópályán Budapest felé, a Tatánál kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, ezért személyautóval érdemes a belső, átterelt sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
13: Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légitámadásokban 2 meghaltak és 8 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi térségét támadta. Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni tegnap hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Moszkva közelében 4 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem. A főváros egyik repterén korlátozták a forgalmat. Csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják. A kormány a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza mennyisége, azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az asszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken a kukorica termő területe, visszaszorult a repce és teret nyert a napraforgó, az őszi búza és az őszi ár. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekednek a hajók Szentendrénél a Postás strand és a Budakalászi Duna sétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek meg.
14: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fokra számíthatunk. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
14: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
14: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok 2026. július 3-án pénteken. Innár 9 óra után járunk, és vár ránk a Kaukázus csapata, akiknek hamarosan az új nagy lemezét is hallgathatjuk. Ezúttal egy régebbi kedvenc, Szalai Éva.
2: Itt egy újabb óra.
14: Kizárólag magyar zenékkel

0: legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 9:18 pontos idő, jó reggelt kívánok. Ma kezdődik a De Nagy Világ Fesztivál Sziget Monostoron. A háromnapos összművészeti esemény koncertekkel, színházi előadásokkal, táncházzal, gyerekprogramokkal vár a Szentendrei Sziget természet közeli környezetében. A pénteki programot a Cimbaliben nyitja majd az Intim Torna illegális fellép. Szombaton többek között Mocskonyi Dörgő, az Artúr Rambó, valamint Péter Fibori és a Lábben is szórakoztat. Az esték pedig hajnalig tartó folk kocsmával zárulnak. De a régi módi udvarban ott lesz Bércesi Robi, Szabó Balázs, Nové Soma, Ifjabb Csóri Sándor, a legkisebbeket pedig a Gesztenye gyerektéren kézműves foglalkozások, gyerekszínház és táncház is várja mindegyik napon. Egy ideális választás, hogyha Budapest közelében nyugodt, falusias környezetben szeretnél kikapcsolódni. A programunk mellett pedig kirándulási lehetőségek is adottak, valamint Dunai szabad strand is vár, úgyhogy tényleg jó választás itt a következő időszakra. A hétvégén is jó időt mondanak, úgyhogy bátran lehet tervezgetni a szabad térre. Nálunk pedig érkezik most Cseri Hanna és Barkóczi Noémi Mindig szomorú című felvétele a Petőfin.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:30 a pontos idő, jó reggelt kívánok. 18. alkalommal szervezik meg szombaton a Tisza-Csegei Halfesztivált, amelynek fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése. Magyarországon ugyanis nagyon alacsony összesen évi 7 kg az egyfőre jutó halfogyasztás, ami az európai átlag felét sem éri el. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek 20 óriási bográcsban. A fesztiválon összesen 20 mázsa halból készítenek ételeket, a halászni mellett sült halat is, többek között keszeget és kárászt. A főzést már hajnali 2-kor elkezdik. A hagyományoknak megfelelően kísérő programok is várnak, kézműves vásár, gyerekeknek vidámpark, ugrálóvár, valamint zenei produkciók, felép többek között Keresztes Ildikó is. Augusztus 1-én egyébként a Csegei Rév nap, augusztus végén a Megyei Vadásznap, majd szeptember elején a Harcsapaprikás Fesztivál is vár Tisza-Csegén. Az északkeleti térségben is egyébként nagyon-nagyon jó időt jósolnak a hétvégére, 25-30 fokos maximumokkal, napsütéssel, úgyhogy bátran lehet tervezni a szabadtéri programokat. Ami pedig a jelenlegi szabadtéri programokat illeti, elkezdődött Gyöngyösön a Tour de Mátra kerékpáros verseny, percenként indítású egyéni időfutama. A Gyöngyös belvárosából rajtolva, a Gyöngyös nyugati elkerülő úton keresztül a 3-as főút város felé vezető oldalán halad a mezőny, Nagyréde térségében visszafordulva ugyanezen az útvonalon tekernek a kiinduló pontig. Fontos információ, hogy a 3-as főút Miskolc felé vezető forgalmát nem érinti a korlátozás, viszont a főváros felé vezető oldalt, illetve a Gyöngyös nyugati elkerülő utat lezárják a kora délutáni órákig. Gyöngyöspata, Ecsét, Hort, valamint Gyöngyöshalász, Atkár útvonalon teredik a járműveket, úgyhogy ezzel kalkulálj, hogyha arra jársz. Most pedig két kerékről a vonatokra váltunk, hiszen a Hiperkarma következik, ez a Vonatok délnek. Itt a Petőfém.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9.44-et mutatnak az időjelzők. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából Requiem Mohácsért címmel mutat be új produkciót a Magyar Nemzeti Táncegyüttes július 4-én a szegedi szabadtéri játékokon. Az ősbemutató a Hősök hajnala című est második felvonásaként látható majd Dóm téren. A Kossuth-díjas alkotópáros Zsurávszki Zoltán rendező koreográfus és Zsévince Zsuzsa nagyszabású előadása két történelmi korszakot idéz meg. Az első rész a Tánckrónika Dózsa György tetteiről az 1500-as évek eseményeit eleveníti fel, a címszerepben Munderich Józseffel, Szarka Tamás zenéjére. A második felvonásban debütáló Requiem Mohácsért a csata tragédiáját és annak történelmi emlékezetét dolgozza fel. Az alkotók a végzetes ütközet pillanataiból kiindulva vezetik végig a nézőket a magyar történelem különböző korszakain, majd a történet végül visszatér Mohács csata mezeire. Az új produkció zenéjét Eredics Benjamin, a Söndörgő zenekar muzsikusa szerezte, az előadásban pedig 22 táncos pár mellett szegedi gyermek, ifjúsági és hivatásos táncosok is közreműködnek, így a bemutató valódi közös ünnepe lesz a magyar néptáncnak és a történelmi emlékezetnek. Mindez tehát Szegeden, érdemes böngészni a kínálatot, hiszen csodálatos előadások várnak majd a nyár folyamán. A következőkben pedig Lábas Viki énekel nekünk Álomporthoz a Petőfin.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, a Kovaszki meg a Vega zenével pedig átúszunk hamarosan a következő órába, hiszen 9:57-et mutatnak az időjelzők, jönnek a legfrissebbek, aztán a Blaha Louisiana segít nekünk, hogy megőrizzük a napsütéses hangulatunkat, nem csak az időjárás szintjén, hanem a lelkünkben is. Ott van a nap, hamarosan a Petőfin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos, szeles idő lesz. A sok baleset miatt több rendőr lesz az utakon a nyári időszakban. Felgyújtotta magát egy ember az ENSZ székháza előtt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Lassú a haladás az M1-es autópályán Budapest felé a Tatánál kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, ezért személyautóval érdemes a belső, átterelt sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
9: Kiemelkedően sok közlekedési baleset történt az elmúlt három hétvégén, ezekben összesen 18-an haltak meg. Emiatt a rendőrség országszerte elrendelte a nyári közbiztonsági protokollt. Augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő vezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóinak biztosítottak védő- és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltűntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csaknem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Közepes erősségű földrengés rázta meg Rodosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a két turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. A térségben gyakoriak a földrengések. Tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát egy ember az ENSZ New York-i székháza előtt. A férfi a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. A hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Napos az idő, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fokra számíthatunk. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok 2026. július 3-án pénteken. Immár 10 óra után járunk, és a szabadtéri programokat bátran lehet tervezgetni a hétvégére. Kezdés a Blaha Lujziánával. Ott van a nap.
7: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: ez a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Paulina éneket nekünk, jó reggelt kívánok, 10-17 a pontos idő. Majd hidegfront hatására napsütést időnként gomoly felhők azért megzavarják majd a Balaton térségében, de jelentős csapadékra nem számíthatunk. Délután 27-29 Celsius fokos maximumok lesznek, a vízhőmérséklet 23-25 Celsius fok között van most nagyjából. Amire érdemes figyelni, hogy az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős, úgyhogy a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről. A nyár 26 adása pedig ma is a Balaton partról vár, természetesen a Réphülöpi mólóról jelentkezik. A stáb a Duna televíziós csatornáján élőben láthatod. A mai adásban vendég lesz a színész legenda Kern András, a Jó hangulatról a The Beat zenekar és Petruska gondoskodnak. Molnár Péter jóvoltából több évszázados felbecsülhetetlen értékű érmét is mutatnak majd, illetve az idén 50 éves EFOT-ról is beszélgetnek, úgyhogy izgalmas témák a mai adásban is. A Balaton közelében egyébként majd a 30Y csapata a művészetek völgyében képviselteti magát júliusban, jövő héten pedig itt a fővárosban egy dupla koncertet adnak a Kobuciban, természetesen mindkettő teltházas fürdőzők a Balatonnál. A 30Y zenél nekünk a folytatásban, itt a Petőfi.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10 óra 31 a pontos idő, jó reggelt kívánok! A közelmúltban elhunyt Kossuth és Jászai Mari Díjas színművészre, érdemes művészre, a Nemzeti Színház örökös tagjára, Csernus Marianra emlékezik a közmédia. Az M5 kulturális csatorna archív felvételekkel és színházi közvetítésekkel idézi fel a művésznő sokrétű pályáját, karakteres színpadi jelenlétét és meghatározó szerepeit a magyar színházi életben. Július 4-én szombaton 13 órától a Gyertyák csonkig égnek című filmben Csernus Marian egy karakteres szerepben Niniként látható, ezt követően pedig 20 óra 15 perctől a Nagymama című színdarab TV felvétele következik, amelyben a színművész Galambosnét formálta meg. Csernus Marian a magyar színházi élet egyik legmeghatározóbb, s egyben legidősebb tagja volt. Több mint 7 évtizeden átívelő rendkívül gazdag pályafutása során a klasszikus és kortárs dráma irodalom számtalan ikonikus nő alakját formálta meg. Csernus Marian 97 éves korában hunyt el.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:44 a pontos idő, az imént említettem, hogy Csernus Marianra emlékezik a közmédia tematikus műsorokkal, és néhány perccel ezelőtt érkezett egy friss hír, miszerint újabb veszteség érte a magyar színházi életet. Elhunyt ugyanis Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Erről 11 óra után bővebben majd Meggyesi Gábornál, mert hogy ő érkezik hamarosan, aztán 13 órától kirándulás tippekkel lát el, délután 4-től Szikora Tomi veszi át a terepet, este 7-től természetesen nem marad el a Kívánság műsor, 11-től pedig a Hazai Gitárokban Köteles Leander lesz Fekete Laci vendége, és beszélgetnek a gitárjáték szeretetéről. A folytatásban épp Leanderék következnek méghozzá az Amigod csapatával, ez a Rómeó, itt a Petőfi.

0: vagytok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: 11 órához érkezünk, úgyhogy jönnek legfrissebb információk. Én köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 órában velem tartottál, Habóczky Mátét hallottad. A vízpartokon csak felelősségteljesen, akár csak az utakon sajnos nagyon-nagyon sok a baleset. A rendőrség is felhívta erre a figyelmet, úgyhogy mindenképpen körültekintően és türelmesen közlekedj itt a nyári időszakban, hiszen mindenkit hazavárnak. Legyen csodálatos hétvégét, jövő héten találkozunk. Határon, innen és túl, bármerre jársz, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, szeles idő lesz, jó minőségű, de kevesebb az idei búzatermés. Elhunyt Szilágyi Tibor színművész.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkagépbe hajtott egy kis teherautó az M85-ös autóúton Sopron felé, Ikrény térségében. A 2-es kilométernél a belső sávot lezárták. Több jármű ütközött a 4-es úton Hajdúszoboszló közelében. A 200-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Csak nem 870 milliárd forint hazahozatala és a helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával. Az intézkedések elősegítik a szélenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. Ennek része például az is, hogy a szélerőművek magasságát a jelenlegi 130-ról 199 méterre növelik. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza mennyisége, azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát, általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt gond. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, és 120 filmben, televízió műsorban szerepelt. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Szőke Viktóriától hallják. 8-ad döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re nyert a horvátok ellen. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi 8-ad döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptommal játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a Zöldfoki Köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentina ellen. Az utolsó kiadó 8-ad döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el, szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott Hollandiától a Hajós Alfréd sportuszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. Keszthelyi Rita 380. alkalommal szerepelt a válogatottban, ezzel beállította Stieber Mercedes rekordját. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket! Szőke Viktóriát hallották.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire napos az idő, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fokra számíthatunk. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ha esetleg még nincs terved a hétvégére, akkor figyelj, mert jó pár program közül lehet majd válogatni a következő órákban. Ez már az Itthon Otthon a Petőfi programajánló műsora, a mikrofonnál Medgyessy Gáborral, a kezdésben pedig Dr. Béressel, a Fekete Vonattal és a Halott Pénzzel.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elindult a péntek délelőttünk, ma is rengeteg izgalmas programmal jövök a Petőfi Rádió hivatalos programajánlójában, az Itthon Otthonban. Na de azt tudtad, hogy ma van a zacskómentes világnap, ami már 2008 óta próbálja felhívni a figyelmet a környezetünket és az egészségünket veszélyeztető műanyag zacskókra. Csak az Európai Unióban évente 8 milliárd darab kerül a kukákba. Ez a felfoghatatlan mennyiség több mint 2 millió autó súlyával egyenlő. Figyelj oda te is, és ha lehet, akkor ne csak a mai napon. És egy fontos történelmi évfordulóhoz is elérkeztünk a mai napon. Az országgyűlés 1990. július 3-án döntött úgy, hogy Magyarország hivatalos nemzeti jelképe a Szent Koronával díszített címer legyen. Ez július 3-a Dióhéjban. Ja, és péntek van végre. Mindjárt itt a hétvége, úgyhogy ha te is tudsz egy jó hétvégi programról a közeledben, ne tartsd magadban, bátran küld el nekem Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. És ha már hétvége, akkor szabadság, jön a Balkán VIP, ez a szabadabb.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szomorú hírt kell megosztanom veled, ugyanis 83 éves korában csütörtökön elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész. Felesége közleménye szerint a legenda családja körében békésen távozott közülünk. Szilágyi Tibor a magyar kulturális élet igazi óriása volt. Pályája során olyan teátrumok színpadát hódította meg, mint a Nemzeti Színház vagy éppen a Víg Színház. Emellett több mint 120 filmben és tévés produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Biztosan emlékszel rá az Üvegtigrisből vagy éppen az hagyatékából. Jellegzetes mély orgánumát is ezer közül felismertük, hiszen ő volt például Jean Reno állandó és imádott magyar hangja. Emlékét szívünkben és a képernyőkön örökre megőrizzük.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: Egy kis mohácsi kikapcsolódás jöhet.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Irány a Sokácrév, ahol egy egészen különleges időutazás vár ránk. Július 4-én rendezik meg ugyanis a Dunai Mosás hagyományőrző kulturális és gasztronómiai találkozót. Ilyenkor rendszeresen több százan gyűlnek össze a folyóparton, hogy megidézzék a dunamenti élet régi, mára már eltűnőben lévő szokásait. Élőben követhetjük végig, hogyan zajlott le egykor a nehéz asszonyi munka, megelevenedik a hagyományos áztatás, a beszappanozás és a textília kiverése a mosófával. A látványos bemutatók mellett színes folklórműsor és közösségi sütés-főzés is lesz, ahol a nap egyik legnagyobb durranásának, a cserépedényben készülő töltött káposzta ígérkezik. Tehát egy szuper szombati kikapcsolódás élő hagyományokkal, közösségi élménnyel és azzal a bizonyos töltött káposztával Mohácson. Tőled is várom a programötleteket, akár Viberen, Instán vagy Facebookon. Most pedig zene, jön a Fish a folytatásra. Ez a Semmi Extra, a Petőfi.

0: Dél lesz, mindjárt jönnek a legfrissebb hírek itt a Petőfin, ahol minden magyar. A programajánló műsorunk pedig hamarosan folytatódik. Ez az Itthon Otthon. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, és mindjárt itt lesz Dániel Fi és a Mamma Mia-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
6: Vagy ki sem látsz a dugóból?
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Írtatok egy szörnyfilmet?
9: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
10: Minyonok és szörnyek a mozikban.
11: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után... frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Napos, szeles idő lesz, tovább emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma, megszűnt a vízkorlátozás Pátyon.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
12: Egy lerobbant autó áll az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatánál a terelés elején. A 60-as kilométernél a forgalmat mindkét irányban egy sávon engedik el. Munkavégzés miatt több mint 3 kilométeres a torlódás az M0-as autóút déli részén, az M5-ös autópálya felé az Annahegyi pihenő közelében. Hallgatóink jelezték, hogy több autó ütközött az M7-es autópályán a Balaton felé Kápolnás nyílt térségében. A 39-es kilométernél csak a külső sávon halad a forgalom, a torlódás 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltűntet továbbra is keresnek. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Súlyos buszbaleset történt Pakisztánban, 40 utas meghalt, 8-an megsérültek, amikor az autópályán haladó jármű váratlanul letért az útról és egy szakadékba zuhant. A magáncég által üzemeltetett távolsági járat túl zsúfoltan közlekedett, mert egy másik, lerobbant busz utasait is szállította. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A BKK munkatársai 4 alkalommal a rendőrökkel közösen kérték a jegyeket, bérleteket több forgalmas villamos és buszjáraton. A csaknem 27 000 utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit is. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosított a megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen, és a tározókat is sikerült feltölteni. A vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni vagy párakaput üzemeltetni. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
12: Ami pedig a folytatást illeti, többnyire napos az idő, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fokra számíthatunk. A hétvégén marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy ez az érzékszervek órája lesz mézzel, levendulával, jön itt minden. Megy tovább az Itthon Otthon a Petőfi Rádió programajánló műsora, a mikrofonnál Megyesi Gáborral. Tarts velem, a kezdésben pedig tekerj hangerőn, mert jön Dániel Fies, a Mamma Mia.
6: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ez a hétvége a legédesebb élményeket tartogatja, mert július 4-én és 5-én 18. alkalommal rendezik majd meg a Dobozi Mézes Fesztivált a Kastélyparkban. A település és a méz kapcsolata egészen 1138-ig nyúlik vissza, úgyhogy bőven van mit ünnepelni. Az aranyló mézek kóstolása mellett a kísérő programok is egyébként nagyon jól hangzanak. Belekóstolhatunk a körös parti főzőverseny finomságaiba, szurkolhatunk a Dobozi fogadhajtó emlékversenyen, a legkisebbeket pedig a Meseország hét próbája és a Népi Játszóház várja. A hangulatért a színpadon szombaton többek között Varga Viktor és Herceg felel, vasárnap pedig a Retro Zóna élő koncertje teszi fel a pontot az íre, úgyhogy ha teheted, kényeztesd magad mézzel minden mennyiségben, sütikben és ételekben is egyaránt, mert egészséges. Most pedig Ákossal megyünk tovább, akinél rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak, komoly műtéten esett át, de az állapota már stabil, otthon lábadozik, és a gyógyulásra koncentrál, ezért az idén nyárra tervezett előadásokat lemondta. Nagyon reméli, hogy az évvégi nagy koncertje már ismét színpadra állhat. Mi is reméljük, és ezúton is mi hamarabbi gyógyulást kívánunk neki. Jön Ákos a folytatásban, ez a Keresem az utam, itt a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ezen a vasárnapon, azaz július 5-én egy illatos és színes forgatagba invitálnak minket Szegedre.
1: Itthon, otthon van programod.
0: Indul ugyanis a Levendula Napok nyári virágkavalkád az STE fűvészkertben. A csodás zöld környezetben izgalmas vezetett sétákkal, szakmai előadásokkal és kreatív workshopokkal várják a feltöltődni vágyókat. Az előadás sátorban olyan témákról hallhatunk neves szakemberektől, mint a gyógynövények titkai, a szappankészítés vagy éppen a biodiversz kertek kialakítása. A gyakorlati foglalkozáson pedig saját kezűleg készíthetünk damaszkuszi rózsaszörpöt vagy éppen frissítő arcpermetet. A napot a növényvilágot bemutató túrák mellett egy különleges méhészeti bemutató teszi teljessé délután 4-től, ahol az interaktív mézkóstolás és mézpörgetés garantáltan leköti a kicsiket és a nagyokat is egyaránt. Érdemes tehát ellátogatni ezen a vasárnapon az STE fűvészkertjébe Szegeden. Az ízek és az illatok tehát már megvoltak, most viszont a fülünkre hagyatkozunk a folytatásban. Jön Rúzsa Magdi újdonsága, ez a Rúzs, a Petőfim.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Végre péntek, és egy igazán különleges családias hétvégi kikapcsolódásra vágynál, akkor a Duna közepén, a helyed ugyanis Marajtól és egészen vasárnapig tart a De Nagy Világ Fesztivál Szigetmonostoron, a Szentendrei Sziget szívében. Minden generáció megtalálja itt a tökéletes feltöltődést, a gesztenye gyerektérben izgalmas kézműves foglalkozások, arcvestés és Green Bus Színház várja a legkisebbeket, míg a zenei paletta a hazai pop, rock és világzene színe javát vonultatja fel. Ma este már lehet is bulizni a Cimbeli Band pörgős ritmusaira, vagy éppen az Intim Torna illegális slágereire. A meghittebb dallamok kedvelőit pedig Bércesi Robi szóló este várja a hangulatos udvarban. Szombaton érkezik majd Péter Fibori és a Love Band, valamint Szabó Balázs is, szóval a felejthetetlen hangulat szerintem garantált. Irány Sziget Monostor. Ha pedig éppen most ebédelsz, jó étvágyat. A folytatásban jön egy újabb hazai dal, ezúttal az Airi Mafiától. Ez a Mellettem, a Petőfi.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A Dunakanyar égköve, Gödöllői látnivalók és Káli medence. Ezeket a helyeket barangoljuk be a Hajrá Magyarok extrában a következő órában. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. És miközben barangolunk az ország különböző tájain, jó zenéket is hallgatunk. Jön majd a Péter Fibori and Love Band, a Téged Nem slágerükkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.

0: Rácz Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, szeles idő lesz, gyásznapot tartanak ma az ukrán fővárosban. Holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Munkavégzés miatt több mint 3 kilométeres a torlódás az M0-as autóút déli részén, az M5-ös autópálya felé az Annahegyi pihenő közelében. Hallgatóink jelezték, hogy több autó ütközött az M7-es autópályán a Balaton felé Kápolnás nyék térségében. A 39-es kilométernél csak a külső sávon halad a forgalom, a torlódás több kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légitámadásokban legkevesebb 4, köztük 2 nő és 1 kisgyermek meghalt, csak nem 10 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Harkiv megyét támadta. Közben már 30-ra emelkedett a Kijev elleni tegnap hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak. Megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990 áprilisa előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. A dokumentumokat a tervek szerint októberben hozzák nyilvánosságra. Holnap kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járat közlekedik késő estig. Több mint 350 éves fatemplom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. A pusztafentősi műemlék nagy része azonban megsemmisült. A tűz okát a szakértők még vizsgálják. Továbbra is erdőtüzek tombolnak Franciaország déli partvidékén, a földközi tenger mentén már több ezer hektárnyi terület égett le. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak, de a munkálatokat nehezíti, hogy a rendkívüli szárazság miatt könnyen lángra kap az aljnövényzet. Hasonló a helyzet Spanyolország északkeleti részén is, ahol a forró, száraz időjárás miatt szintén gyorsan terjednek a lángok.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Itthon a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másutt derült az ég. Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Gödöllőtől Visegrádig és onnan egészen a Káli medence tündérkertjéig vezet ma az utunk a Hajrá Magyarok Extrában. Tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a délutánunk folytatásában pedig már is jön a Péterfi Bori and Love Band, ez a téged nem.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Budapestről szinte csak egy ugrásgödöllő, ahol az ország legnagyobb barokk kastélya várja a Sisi rajongókat. Azt tudtad, hogy a magyarok kedvenc királynéja több mint 2400 éjszakát töltött a falai között, hiszen ez volt a legkedvesebb mencsvára. Állítólag maga Sisi mondta egykor, hogy míg Bécsben császári, Budán pedig királyi, addig Gödöllőn igazán családias az élet. A palota elképesztő múltat tudhat maga mögött, volt koronázási ajándék, Horthy rezidencia, de még öregek otthona is. Az 1996-os felújítások óta pedig szinte kultikus helyszínné vált. Ha ellátogatsz ide, akkor a multidéző andalgás közben olyan érzésed lehet, mintha a királyné bármikor felbukkanhatna, és a kosztümös színészeknek köszönhetően szinte fel is bukkan. Érdemes bebarangolni a csodás kastélyparkot, megnézni a lovardát, a gyerekekkel pedig kipróbálni a korhű kosztümös fotózást, vagy a játékos tárgyvadászatot. Nem véletlen, hogy ma a világ minden tájáról érkeznek ide párok, hogy eme csodás épület falai között mondják ki a boldogító igent. Tedd fel te is a hétvégi bakancs listádra Gödöllőt és a királyi kastélyt. Korina és utazó jönnek a folytatásban a szilánkokkal, aztán a Dunakanyar felé vesszük az irányt. Tarts velem!

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Hajrá Magyarok extrában most a Dunakanyar felé vesszük az utunkat. A fővárostól alig 40 kilométerre fekszik Visegrád, ami tökéletes úti cél, ha egy felejthetetlen hétvégi kirándulásra vágynál. Akár egy menetrendszerű hajójárattal is megközelítheted ezt a festői helyszínt, ami ma ugyan az ország egyik legkisebb városa, de egykor dicső fővárosként és a királyság központjaként ündökölt. A Fellegvár hatalmas falai elképesztő titkokat őriznek. Itt rendezték meg a történelmi közép-európai királytalálkozót, és innen lopták el a Szent Koronát is 1440-ben, amit Mátyás király csak 20 évvel később tudott méregdrágán visszavásárolni. Ha megmászod a lépcsőket, akkor a lábad alatt kanyargó Duna lebilincselő, megunhatatlan panorámája garantáltan kárpótol minden fáradtságért. A reneszánsz palota után pedig te magad is fejedelmi kosztümbe bújhatsz, és a trónuson ülve készíthetsz egy királyi fotót emlékbe. Ha város néznél a hétvégén, akkor Visegrád egy tökéletes helyszín erre. A következő állomásunk a Káli-medence lesz, addig pedig jönnek sorban a hazai kedvencek. Az Imago Mundival folytatjuk, ez az Estelente, a Petőfi. Meg vagyok.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar Gödöllő és Visegrád után pedig jöjjön egy kis Balaton is így az utazásunk végén. Van egy hely, amit semmiképpen sem szabad kihagynunk, ez pedig a Tanúhegyek szomszédságában elterülő Káli medence, a tó igazi mediterrán tündérkertje. Érdemes az időutazást Salföldön kezdeni, ahol a fehérre meszelt, oromdíszes, mézes kalács házikók és a vidéki idill mellett a hatalmas élmény majorság őshonos állatai, a falu határában pedig egy titokzatos pálos kolostor lenyűgöző romjai várnak ránk. Innen már csak egy ugrás Szentbékália és a mesebeli kőtenger, itt található a híres Ingó kő sziklacsoport is, amit egy enyhe billentéssel mi magunk is megmozdíthatunk, ha a végén ráállunk. Végül pedig vegyük az irányt a furcsán félbevágott hegyes tű felé, mely egyedülálló módon enged betekintést egy egykori vulkán belsejébe, az elképesztő bazalt orgonák mellől nyíló lélegzet elállító panoráma miatt pedig mindenképpen megéri a csúcs támadást. Töltődj fel ezen a hétvégén ebben a csodálatos természeti ékszerdobozban. Vár a Káli medence. Most pedig megjöttek a magyarok, itt van Valmar és a hősök.

0: Kálai Szanders Andrással és Eli Bekkorral értünk az óra végére. Ez volt az Ocean, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallott, rajtól a hazai a következő órától, és a zacskómentes világnapról is beszélünk. Lesz itt pár egészen döbbenetes adat, mindenképpen tarts velem. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán Dr. Béresre és Verép Tomira bízzuk a kezdést. Jön a Hozzám tartozol, mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
4: Hány filmet rendezett Mak Károly?
3: És a jelenkor magyar filmjeiből.
4: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
3: Nagy diákteszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
5: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
14: Ma még lehet egy-egy zápor, zivatar. A magyar közlönyben már olvasható az ügynökaktákról szóló kormányhatározat. Estétől várja Balatonnál a Kult kikötő a közönséget.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Érd és Tárnok között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
14: Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szervnek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellér tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a fogyasztóvédelmi hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök vizsgálata alapján a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt legtöbbször gond. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. Ma kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadást is műsorra tűzik.
5: Petőfi Rádió, időjárás.
14: Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, holnap napos idő várható, eső nem lesz. Megélénkül a szél, éjszaka 12-17, napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tiszató 29 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most már tényleg csak karnyújtásnyira hétvége, pár órát kell kibírni. Megyünk bele a péntek délutánba, itt a Petőfin, hello, én Medgyessy Gábor vagyok, a hazait pedig igazi nyári hangulatban indítjuk, mindjárt itt lesz a balatoni nyár, Pixájéktól, de előbb Dr. Véres és Veréb Tomi jönnek, ez a hozzátartozó.
1: Egy újabb óra,
5: kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A nyári élményeket, emlékeket gyűjtött össze a Balkán VIP, itt volt a Lomkoronák a Petőfin, ahol minden magyar. Nagyon jó híreim vannak a hétvégére, ugyanis végre búcsút intetünk a tikkasztó forróságnak, és egy kifejezetten hőségmentes, kellemes hőmérsékletű hétvége áll előttünk. Bár ma még több helyen előfordulhatnak 30 fok feletti értékek, és a legmelegebb tájakon, például Fegyvernek környékén 31-32 fokot is mutathatnak most a hőmérők. Szombaton és vasárnap a legtöbb helyen már 30 fok alatt maradunk, és igazán kellemes, 27-29 fok körül alakulnak a maximumok. Ráadásul végre az éjszakák is meghozzák az oly vágyott felfrissülést. 20 fokot meghaladó értékek már sehol sem lesznek. A kora reggeli órákra a legtöbb helyen 15 fok közelébe vagy az alá hűl a levegő. A hidegebbre hajlamos tájakon, elsősorban az északi középhegység völgyeiben és az őrségben akár 8-9 fokig is zuhanhat a hőmérséklet a leghűvösebb hajnali órákban. Érdemes lesz tehát alaposan átszellőztetni az átmelegedett lakást. És jó hír még, hogy a korábbiakhoz hasonló forróság egyelőre a jövő héten sem tér vissza, sőt, kedd szerda környékén már egy újabb hidegfront érkezése körvonalazódik. Élvezzük ki ezt a kellemes időt, és közben hangolódjunk a hétvégére, most a Blaha Louisiana újdonságával. Ez a sűrű végtelen.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Óriási hírem van a Jude Law rajongóknak, ugyanis az eddigi legnagyobb projektjével érkezik a Budapest Parkba. Idén már a 10. alkalommal áll majd a park színpadára, de most először egy dupla koncerttel készül. Október 2-án és 3-án két este, két teljesen különálló világ vár ránk, ahol két felvonásban bontja ki az új lemeze, a Civil első fejezeteit. Az első napon az eredeti hangszerelésé lesz a főszerep, míg a második este egy szimfonikus zenekarral kiegészülve robbantja majd fel a színpadot. És hogy addig sem maradjunk újdonságok nélkül, már meg is érkezett a július 9-én megjelenő album előfutára, a Vroom. Ez jön itt a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma van az acskómentes világnap, bár ennek tényleg a hét minden napján így kéne lennie. Az 1970-es évek óta használjuk ezeket az egyszer használatos nejlon zacskókat, ráadásul átlagosan mindössze 25 percig, aztán hazérve szinte azonnal landolnak is a kukában. Egyetlen tonna nejlon zacskó előállításához körülbelül 1600 liter nyersolajra van szükség, a természetben pedig akár 100-500 évig is eltart, mire egyetlen darab lebomlik. Csak az Európai Unióban évente közel 3,5 millió tonna egyszer használatos műanyagot gyártanak, ami azt jelenti, hogy fejenként nagyjából 500 zacskót használunk el és dobunk a szemétbe évente. Ezzel a világ vizeit is megfojtjuk, hiszen a tengerekbe kerülő évi 10 millió tonna szemét 80%-a műanyag. Ami pedig a legijesztőbb az egészben, hogy a lebomló mikroműanyagok már kimutathatók az emberi vérben, a szövetekben, sőt még a magzatokban is, miközben a kutatók már a terméketlenséggel is összekapcsolják ezt a szennyezettséget. Figyeljünk oda, mondjunk nemet a felesleges műanyagra, és váltsunk inkább tartósabb megoldásokra. Védjük a saját és a földünk egészségét is. Erről szól ez a nap, és innentől minden napnak erről kellene, hogy szóljon. Na de most jó hír, hogy egy újabb lépéssel közelebb kerültünk a hétvégéhez, ilyen zenékkel pedig pillanatok alatt elrepül az a pár óra. Héját hozom neked már is a Petőfin, ez a Bérlakás.
1: A teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Egy friss nemzetközi kutatás rávilágított a világ legtúlértékeltebb látnivalóira a több mint 99 ezer vendégvélemény alapján. Sajnos egy magyarországi helyszín is szerepel ezen a bizonyos listán. Nem sokára jövök a részletekkel. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Szép délután, a friss hírek után hozom még a Carson Comát is. Ez lesz az Én még sohasem.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
3: Hány filmet rendezett ma Károly?
2: És a jelenkor magyar filmjeiből.
3: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
2: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
12: Vagy ki sem látsz a dugóból.
11: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
11: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
12: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
11: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
12: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
11: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
12: a Petőfi Rádióban.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
14: Ma még lehet egy-egy zápor, zivatar. Gyásznapot tartanak ma az ukrán fővárosban. A hajózási főszezon holnap kezdődik a Balatonnál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Az M30-as autópályán az országhatár felé Hernádszurdok térségében egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 81-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
14: Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légi csapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok, a villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Holnap kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat.
1: Petőfi Rádió. Sport.
15: Spanyolország, Portugália és Svájc is 8-a döntős a labdarúgó VB-n. Nagelsmann távozik a német válogatott éléről. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. 8-a döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat, és egy lépéssel közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi 8-a döntőben. Svájc magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, jelentette be hivatalos oldalán a német szövetség, amelynek vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően, ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, a Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője lehet Nagelsmann utódja. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptommal játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a zöldfoki köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó 8-a döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el, szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap napos idő várható eső nélkül, megélénkül a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tiszató 29 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Több nagy nevezetesség is felkerült egy listára, amelyet közel 100 000 turista véleménye alapján állítottak össze. Ezek állítólag a világ legtúlértékeltebb látnivalói. Egy budapesti helyszín is érintett. Mindjárt jövök a részletekkel. Én Megyesi Gábor vagyok, szép délutánt, a kezdés a Karszon próbáj.
1: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy friss nemzetközi kutatás lerántotta a leplet a világ legtúlértékeltebb látnivalóiról. Több mint 99 ezer vendégvéleményt fésültek át. A lista élén a brit Elton Towers Vidám Park végzett, ahol a látogatók több mint egy harmada távozott bosszúsan a hatalmas zsúfoltság és a borsos árak miatt. Ezt követi a Georgia Aquarium és a Horseshoe Casino az Egyesült Államokból, de hát sajnos a Széchenyi gyógyfürdő is felkerült a nem túl híres lista élmezőnyébe. A világ negyedik legnagyobb csalódást okozó helye lett a turistáknak a hosszú várakozási idők miatt. Sőt, az összesített értékelések alapján Budapest a második leginkább csalódást keltő város lett globálisan. Persze ez nem azt jelenti, hogy ezek rossz helyek lennének, nyilván nem. Sőt, a negatív értékelések főleg a túl magasra tett léc, a drága belépők és a tömegturizmus miatt érkeznek. Ezek Brazíliában a Minimundo és a Lago Negro egyetlen egy negatív értékelés sem kapott, ez egy kis plusz adalék érdekesség. Bárhova is indulsz a napokban, remélem neked csak a legszebb élmények jutnak. Itt a Petőfin pedig a legjobb hazai zenék jutnak neked, itt van már is KT és a Fire.

0: Itt a péntek, és ha a hétvégén esetleg úgy döntenél, hogy irány a magyar tenger, akkor van egy nagyon jó program ajánlatom, amiért egyetlen forintot sem kell fizetned. Ma rajtól ugyanis az 5. Keszthely Fest, a város teljesen ingyenes zenei fesztiválja. 3 napon át a belváros 4 színpadán pörögnek majd a legkülönbözőbb műfajok, a regitől az elektropopon át az alternatív rockig. A zenei felhozatal elég erős, fellép a Lóci játszik, a Budapest Bár, a Freddy Akusztik Trió és Csapást mér ránk az Ári Maffia is, akik ráadásul Betonhofival kiegészülve érkeznek. Nyilván hallhatjuk majd élőben a Neszteket. Ha pedig esetleg a koncertek után még maradna benned energia, akkor a késő éjszakában nyúló buliról ma este Sterbinski és Minea, a hétvége többi napján pedig a Number One Dance Zone lemezlovasai gondoskodnak a pult mögött. És ha már így szóba hoztam az Ári Maffia és Betonhofi közös dalát, ezzel megyünk tovább a folytatásban, itt a legújabb Nesztek, a Petőfim.
1: Szevasztok, én Kéri Andrást, Kálambó vagy.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hogy mire számíthatsz a délután folytatásában? 4 órától érkezik majd a Petőfi csúcs, ahol a legfrissebb közlekedési infók mellett szikoratomi játékkal is készül. Érdemes lesz fülelni és játszani, mert egy exkluzív Petőfi ajándékcsomagatét. 7 órától aztán átadjuk a terepet nektek, ugyanis elrajtol a Mit kíván a ti saját kívánságműsorotok. Ha esetleg van egy dal, amit szívesen meghallgatnál, vagy csak üzennél valakinek, akkor tedd meg SMS-ben, Viberen vagy éppen Instán, Tomi pedig teljesíti. Este 9-kor aztán én érkezem ide a mikrofon mögé vissza, hogy együtt hangolódjunk a hétvégére, elhozom neked az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai kedvenceit, és beszélünk néhány kiadhatatlan koncertről is a következő napokra. Szóval unatkozni biztosan nem fogsz, maradj a Petőfi, mert itt hallhatsz olyan újdonságokat is, mint például a Jól leszek újra, jön Nagy Bogi és Dash.
1: Ez a legújabb

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szikora Tomi kollégám már meg is jött, ő a váltásom, rajtól a Petőfi csúcs. Na de én nem búcsúzom, mert este 9-től visszatérek az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai kedvenceivel és koncertajánlókkal. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Legyen nagyon szép a hétvégéd, és találkozunk még.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380
1: a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A műsor ajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma még lehet egy-egy zápor, zivatar. Egy ukrán nő robbanthatott Monakóban. Több helyen pusztítanak tüzek Dél-Franciaországban.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között két autó ütközött. A 73-as kilométernél a forgalom irányonként váltakozva halad. A 41-es főúton Napkor térségében három autó ütközött, a 12-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte le a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsebesült. Az elkövetőként azonosított 39 éves Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettes társait és a merénylet megrendelőit is. Vadim Jermolajev Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár és 2021 óta él Monakóban. Ukrajna 2023 decemberében szankciókkal sújtotta az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten folytatott üzleti tevékenysége miatt. Az ukrán hadsereg sikeres légicsapást hajtott végre katonai célpontok ellen az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Repülőgépeket és drónokat tároló hangárokat ért találat. Az ukránok drónokkal támadták a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát is, a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trollik várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trollibuszok állnak forgalomba. Jegyek a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a járatokon vásárolhatók. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett. Az erős szél nehezíti az oltást. A nyár eleje óta Franciaországban csaknem 9000 hektárnyi terület égett le. A tüzek 80%-át emberi hanyagság, eldobott cigarettacsikk vagy őrizetlenül hagyott tűzrakóhely okozta.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap napos idő várható, eső nélkül. Megélénkül a szél. Éjszaka 12-17. Holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tisza tó 29 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Péntek délután 4 óra van. Felkészülni? Vigyázz! Kész! Rajt! Indul a hétvége! Számíthatsz rám a folytatásban! Erre hangolódunk. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Na nehogy ma délután is nyereményjátékot indítok Petőfi Rádiós ajándékcsomagért.
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizárt.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar, az egyik új kedvencünk, Zaporozsec, Mezőmisi, köszi, ez dobta fel a péntek délutánunkat. Ha éppen már hazafelé tartasz, vezetsz, gurulsz, akkor remélem, hogy már tényleg csak néhány piros lámpa választ el a hétvégétől, de ha még dolgozol, akkor ez már az utolsó hajrá, kitartás, én veled vagyok, és én azon leszek, hogy feldobjam a délutánot, mert hamarosan nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomag lehet a tiéd. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez lehet a tiéd. Készen állsz a játékra? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod, akkor jelentkezz a 0630303380-on SMS-ben, írd meg az óra nyerőslágerének címét, előadóját, és ha gyors vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádió szlogent mondj nekem, és tiéd az ajándékcsomagunk. Ilyen egyszerű, kacsintok, a játék hamarosan, perceken belül indul.

0: vihar a szárnya.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Mögöttünk a halott pénz és a gyerekek, az óra nyerőzenéje, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on, hogy ki volt a leggyorsabb, öt mindjárt visszahívom. És hogyha éppen a Sopron Fest felé tartasz, akkor lehet, hogy ezt a dalt holnap élőben is hallatod, hiszen a srácok ott játszanak majd. Viszont most váltunk. Jön egy újabb, ízig-vérig nyári dal. Filó, Tonik, Százszor. A zene egyébként arról szól, vagy azt próbálja érzékeltetni, hogy nem minden történetet lehet a végtelenségig folytatni. És néha éppen az visz minket előre, hogyha elengedjük azt, ami már nem szolgál minket. Szóval, hát mondhatni egy őszinte, gondolatébresztő dal a tovább lépésről és az élet természetes változásairól. Filó, Tonik, Százszor a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Játszunk a folytatásban, és kiderül, hogy ki volt mindenkinél gyorsabb. Így aki elsőként küldte el nekünk az óra előadóját és a szám címét, már is ő kapja az esélyt a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékcsomagért.
1: Igen, tessék.
0: Háló, szia, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia.
0: Hogy szólítatlak, mi a keresztneved?
1: Timi.
0: Timi. Első voltál, mindenkit megelőztél a mai játékunkban, úgyhogy bekerültél. Izgulsz? Egy 10-es skálán mennyire izgulsz?
1: Hát egy 9.
0: Na, az korrekt, de ne izgulj, mert bent vagy, szerintem a játék legnehezebb részén túl vagy. Mindenkit megelőztél, úgyhogy te következel. Mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerő zenéje.
1: Halott pénzzel a gyerekek.
0: Igen? És a Petőfi Rádió szlogennyét tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, Timi, szuper vagy, látod? Nem kell izgulni, mert ilyen simán megvan. Gratulálok, értél!
1: Köszönöm szépen.
0: Van egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagod. Ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótásket is tartalmaz.
1: Jaj, de jó.
0: Na, látod, úgyhogy megyes simán. Nem tudom, mennyire tartod magad szerencsésnek az életben, bármiben.
1: Hát most azért eléggé, úgy az életben is.
0: És szoktál is egyébként játékokon próbálkozni, vagy nem tudom, tombolán?
1: Szoktam, de nem mindig jön össze.
0: Na hát akkor remélem, hogy elindítunk ezen a szerencse útján, és mostantól próbálkozz minél több játékban, és szerintem simán mákod lehet. Szerencsés típusnak tűz.
1: Hát most már bízom benne.
0: Mit csinálsz, miközben hallgatsz minket?
1: Általában dolgozom, de legtöbbször otthon vagyok, és úgy hallgatok rádiót.
0: Remélem azért van időt pihenni, feltöltődni így nyáron.
1: Persze, hogy van.
0: Mentek arra merre pihenni, nyaralni, van valami olyan úti cél, amit mindenképp szeretnél meglátogatni?
1: Persze, majd augusztus végén.
0: Aha, augusztus végén, és merre?
1: Balatonra.
0: Azon belül van kedvenc helyetek?
1: Hát most Alsőrösre megyünk.
0: Szuper, hát akkor érezzétek jól magatokat, gondolom már nagyon várjátok. Én egy nyári dalt küldök nektek most a Petőfi Rádióban a folytatásban. Nem más, mint Blanzs és a Bájittal. Ezt hozom most neked.
1: Ó, ez nagyon jó.
0: Remélem, hogy mindenkinek megjött a játék kedve. Játsz velünk jövő héten is, minden munkanap délután, 4 és 5 óra között.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Péntek délután 5 óra lesz, a hétvége ilyenkor már bemelegít, mi pedig a nyár legnagyobb magyar zenéjét adjuk utazáshoz, vezetéshez, munkához. A kezdés mindjárt Hien dala, ez a Who Matters.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
6: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
7: Ez a Petőfi Rádió.
13: Ma még lehet egy-egy zápor, zivatar. Folytatódik a fonódó villamos hálózat építése Budapesten. Tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Érd és Tárnok között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel. A 21-es főúton Bátony terenye átkelési szakaszán egy autó szalagkorlátnak hajtott, a 44-es kilométernél Salgótarján felé lezárták a külső sávot. Az 51-es főúton Dunavecse térségében két autó ütközött a 69-es kilométernél. A főutat teljes szélességében lezárták a forgalmat, megállították. Az M30-as autópályán az országhatár felé Hernádszurdok térségében egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését kezdték, a 81-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
13: Csak nem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 26 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott így. A többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatotta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősséget. Kérdését is. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalak 2029-re készülnek el. Derbit és divat fesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap pedig a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galop derbit tartják. Az érdeklődőket emellett póni és tacskó versennyel, gyermekprogramokkal és divatmustrával is várják, az esemény ingyenes. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban, 3 tűzoltó könnyebben megsérült. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni a kemping területéről. Az oltásban több helikopter is részt vett. Az erős szél nehezíti az oltást. A nyár eleje óta Franciaországban csaknem 9000 hektárnyi terület égett le. A tüzek 80%-át emberi hanyagság, eldobott cigarettacsik vagy őrizetlenül hagyott tűzrakóhely okozta.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, holnap napos idő várható eső nélkül, megélénkül a szél, éjszaka 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tisza tó 29 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 5 óra van, ilyenkor már minden kilométer közelebb visz a hétvégéhez. Számíthatsz rám a folytatásban is, veled vagyok. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Egy fárasztó munkahét után együtt lazulunk. A kezdésben hiendala pörget fel minket, ez a Who Matters.
1: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag.

Petőfi Rádió, minden magyar. A hétvége nagyon kellemes időt ígér, 28-30 fok napsütés, úgyhogy hál' Istennek nem fogunk megsülni. Tökéletes idő lesz mondjuk levendula szüretre. Ha még nincs programon, akkor íme a mi ajánlatunk, mert hogy javában tart a levendula szezon, és országszerte rengeteg helyen várnak minket szedd magad programokkal, levendula szürettel és családi rendezvényekkel. Gyorsan szétnéztem, és akár Budaörs, akár Tihany, Daru-Szentmiklós, Szarvas, vagy éppen Nyíregyháza mellett Nyírtura jó választás lehet levendula szüretre a hétvégén, mert a lila mezők ilyenkor a legszebb arcukat mutatják. Ráadásul a saját kezűleg szedett levendulából készülhet szörp, illatzsák, vagy csak szimplán, hogyha szedünk egy csokorral, akkor hazavisszük magunkkal a nyár illatát. Szóval szerintem szálljunk rá egy délutánt, mert ez a program egyszerre feltölt, kikapcsol, és egy kis darabka nyarat hazavihetünk magunkkal. Ez a mi ajánlatunk, de várom a te ötleted, a te tippet, akár SMS-ben, Viberen, a számunk 0630 30 33 180.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Nincs megállás, új zene következik. Dash, Young Fly, Kiskece. Képzelj el egy forró nyári estét, szerpentíneket, egy olasz roadtripet, és egy szerelmet, amit nem lehet elengedni. Na, a következő dal ezt a hangulatot hozza. Egy dal, amely egyszerre tud romantikus és bulis lenni. Dash, Young Fly, Kiskece a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kiskece lány a sötétben, bele vírat rám a hajtat.
1: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar. Remélem, hogy mindenki élvezi, hogy felélegeztünk és megszabadultunk a 40 foktól. A hétvége szerencsére kellemes nyári időt ígér 28-30 fokkal. Ugyanakkor ez csak átmeneti, mert hogy most olvastam egy friss előrejelzést, Molnár László meteorológus azt nyilatkozta, hogy jövő hétvégétől ismét visszaépülhet a hőkupola, amely újabb tartós hőhullámot okozhat majd, és júliusban több meleg rekordra is készülhetünk. A szakember szerint a jelenlegi szélsőséges időjárás hátterében elsősorban a globális felmelegedés áll, amely évtizedek óta folyamatosan emeli a föld átlag hőmérsékletét, és erre rakódnak rá azok a légköri folyamatok, amelyek konkrétan egy-egy térség fölött hosszabb időre képesek megragadni. Így alakul ki tehát a hőkupola, amely volt ugye egy héttel ezelőtt, vagy az elmúlt napokban, és ez várhat ránk július közepe környékén is. Tehát nagyjából a jövő hét végére ismét 35 plusz fokokat jósolnak majd. Addig is élvezzük ezt a hétvégét napsütéssel 28-30 fokkal.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ma boldog névnapot kívánhatunk a Somáknak és a Kornéloknak. Köszönsd őket rajtunk keresztül egy zenével. 7-kor indul a kívánság műsor. Várom, hogy írj. 0-30-30-30-380. 6 után az ünnepeltek ki ez a dal. Halott pénz, Biolex, új igen.
1: Jöjjön valaki már, és igazán szeressen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 30-30-380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Írtatok egy szörnyfilmet?
10: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
11: Minyonok és szörnyek a mozikban.
12: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
12: Ez a Petőfi Rádió.
14: Holnap napos idő lesz eső nélkül. 6 orosz állampolgárral szemben vezetett be szankciót az EU. Estétől várja Balatonnál a kultkikötő a közönséget.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Ég a tarló az M0-ás autóút mellett a déli szektornál Sziget-Szent Miklós térségében. A 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt mindkét irányban lezárták a korlátozott látási viszonyok miatt. Funyó térségében kigyulladt az útmenti növényzet. A 151-es kilométernél lévő Fonyód-Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról, illetve az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott. Vezessenek itt fokozott figyelemmel. Az M4-es autópályán az országhatár felé Berettyóújfalu térségében két teherautó ütközött. A 224-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Az 51-es főúton Dunavecse térségében két autó ütközött. A 69-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
14: Az EU szankciókat vezetett be 6 orosz állampolgárral szemben, akik részt vettek Alekszej Navalnyi megmérgezésében. Az uniós tiltólistára került tudósok, illetve kutatók vegyi fegyverek, nevezetesen az epibatidin fejlesztésében vettek részt. Ezt a toxint találták meg az ellenzéki politikus testéből vett mintákban halála után. Navalnyi az orosz elnök Vlagyimir Putyin legismertebb bírálója volt. 2024. február halt meg egy szibériai büntetőtelepen, ahol 19 éves büntetését töltötte. Az orosz hatóságok szerint a halálát szívritmus zavar miatti magas vérnyomás okozta. Itthon az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban megkezdődött az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120.000 forint értékben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Ma kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadást is műsorra tűzik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Holnap napos idő várható, eső nélkül, megélénkül a szél. Éjszaka 12-17, napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tiszató 29 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Péntek délután 6 óra van, tudjuk, hogy mitől indul igazán jól a hétvégéd. Számíthatsz rám a folytatásban, és lazuljunk együtt. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Itt a kezdés, Halott pénz, By Alex, ó igen, de játszom mindjárt a 4th Street és a Bagosi Brothers Company zenét is.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar. Itt a Bagossy Brothers Company, aki konkrétan a saját rekordjukat döntögetik. Az Olyan Ő című daluk 7 évvel ezelőtt jelent meg, és már a YouTube-on 74 milliós megtekintésnél tart a videóklip. Óriási gratula neki, konkrétan szerintem nincs olyan magyar, aki ne ismerné ezt a dalt. Hosszú hétvégéznek a srácok, mert csütörtöktől vasárnapig végig koncerteznek. Tegnap például Sopronban játszottak, ma a Tiszadadán lépnek fel, szombaton Nagymaroson a V4 Festen, vasárnap pedig a csodás Szigligeten játszanak. De közben

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Okay,

0: Petőfi Rádió minden magyar. Most itt egy dal, amelyet Magyarországon nálunk hallott el először. A Kuplung zenekar és a Nyomod a gázt, ezzel lépünk előre a délutánban. A csapat, akik már nem csak egy filmes banda, mert hogy jön az arénás koncertjük 2026. november 6-án. Marics Peti, Ember Márki és Kirádi Marcell mellett több szereplő is felbukkan majd. Itt Törölcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat, Varga Járósára és Brass Bencei színpadra ép majd Magyarország egyik legnagyobb koncert helyszínén, amely akár 12.500 ember befogadására is alkalmas. Tehát a Kuplung zenekar számára ez egy ideális tér lesz majd egy óriási közönség találkozóra. Hamarosan tehát hallhatjuk, hogy hogyan szól ez a dal élőben. Itt a Kuplung és a Nyomod a gáz.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gáz. Itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: újabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. Valljuk be, dinnye nélkül nincs nyár. Hogyha valaki idén még nem evett dinnyét, akkor most jövök egy ilyen kis mini dinnye kisokossal, hogy hogyan választunk jó dinnyét. Állítólag az első legfontosabb szempont, hogy a dinnye alján van egy folt, ami a talajjal érintkezik, hogyha ez sárga, akkor érett, tehát édes lesz, ha pedig fehér, akkor inkább hagyjuk, ne vegyük meg. Szóval, hogyha sárga a folt, akkor pipa. A következő szempont a kis karcolások rajta. Ezek is arra utalhatnak, hogy finom lesz, édes lesz. Állítólag, ami matt, az sokkal finomabb, mint a fényesebb dinnye, tehát érdemes inkább matt dinnyét választanunk. Ami a szárát illeti, hogyha rajta maradt a szára, de száradtan, akkor az jót jelent, mert éretten szedték le. Ha nincs szára, akkor sincs baj, mert magától esett le, viszont hogyha zöldes szára van, akkor az még nem az igazi. Ezek után pedig jó magyar módjára megkocogtatjuk, megkopogtatjuk, de igazából fogalmunk sincs, hogy mit kell hallani. Egy a lényeg, hogyha sárga a folt rajta és kicsit matt, akkor jó dinnyét választhatunk. Remélem mindenkinek meghoztam a kedvét vacsira egy jó hideg görög dinnyéhez.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejed, hogy fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Országot. Petőfi Rádió, minden magyar. 7-kor indítjuk a hétvégét, kezdődik a kívánság műsor. Rajtad áll, hogy a következő magyar dalt kinek játsszam. 0-30-30-30-380 a Viber számunk. Zsolt küldi az első dalt a kisfiának, Bencének. Dzsumóderi hangját csináltok, Good Times.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
3: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Czegléti Edith.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Holnap napos idő lesz, eső nélkül. A kormány stratégiai területként tekint a tudományra. Idén is megrendezik a Zsolnai Fényfesztivált Pécsen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Ég a tarló az M0-ás autóút mellett a déli szektornál Sziget-Szent Miklós térségében. A 17-es és a 21-es kilométer között újra lehet mindkét oldalon közlekedni, de a látási viszonyoknak megfelelően kell vezetni. A torlódás mindkét oldalon 7-8 kilométeres. Az M0-ás autóút déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében több autó ütközött. A sérült járművek a külső és a belső sávban vannak. A forgalom a 26-os kilométernél a középső sávban halad, a torlódás itt meghaladja 10 kilométert. Az M4-es autópályán az országhatár felé Berettyóújfalu falu térségében két teherautó ütközött, a 224-es kilométernél csak a belső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán kiemelte, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés létrejött a tudományos és technológiai minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól idehaza. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak egyenként 120 ezer forint értékben. Vajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára. Épületvetítés, interaktív fényalkotások és lézerszobrok várják az érdeklődőket Pécsen, a 10. Zsolnai Fényfesztiválon, amelynek idei fő témája a 120 éve született Viktor Vasarely művészete adja. A vasárnapig tartó rendezvényre 100 000 látogatót várnak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Visszatér a Prorekóhoz Zalánki Gergő. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően, ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A német közlemény szerint az utód Jürgen Klopp lehet, aki a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, illetve a Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője. Zalánki Gergő világ és Európa-bajnok vízilabdázó ismét az olasz Prorecco játékosa lesz. A 31 éves sportoló 2021 és 2024 között szerepelt már a Proreccóban, míg az elmúlt két idényben a görög Olimpiakoszban légióskodott, és két héttel ezelőtt jelentette be távozását. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari hazai közönség előtt szereplő versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíj sprint kvalifikációjában, így a holnapi rövidtávú futamot ő kezdheti majd az érről. A 41 éves pilóta mögött a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli zárt másodikként a Mercedes-szel, míg a négyszeres VB győztes Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője lett a harmadik. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap napos idő várható eső nélkül. Megélénkül a szél, éjszaka 12-17, napközben 25-30 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek este 7-kor viszek bele mindenkit a hétvégébe. Erre hangolódunk a folytatásban, ez már a kívánság műsor. Veled és velem. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Csekkolom a Viber üzeneteket. Írj 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: 0559 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig én veszem fel a telefonokat. Háló, itt a Petőfi Rádió, te következel, hogy szólíthatlak?
3: Noel.
2: Noel, Mizu, mit csinálsz éppen, mi a program?
3: Hát most így itthon vagyok, így anyukámmal beszélgetek.
2: Aha.
3: Hát az egyik haveromnak szeretném küldeni
2: a... Aha, hogy hívják a spanodat?
3: Álmos.
2: Na, és tudtok programozni most így nyáron Álmossal?
3: Hát ugye holnap így megyünk anyukámmal szerintem fel Nógrád megyébe, úgyhogy jó lesz szerintem a holnapi program.
2: Aha, és Álmossal mikor fogtok legközelebb bandázni vagy talizni?
3: Hát szerintem ezen a héten lehet.
2: Na, nem mentek valami közös táborba, vagy lemenni focizni, vagy akár elmenni egy sajtbureszezni, vagy bármi hasonló?
3: Hát, de szerintem lehet.
2: Hozzátok össze mindenképp, és akkor mi pedig a következő dalt nektek játsszuk a Petőfi Rádióban.
3: Jó.
2: Köszi, hogy hívtál, ciao.
3: Szia.
2: Morjon ez, végtelen, ez szól a Petőfi Rádióban. Nálunk így indul a hétvége.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét. We'll be right back.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban pedig...
3: Luca.
2: Hello, Luca. Mizu, mit csinálsz éppen? Mi a program?
3: Hát most megyünk haza.
2: Honnan, hová?
3: Hát most voltunk lovagolni. Kazinc Barcika.
2: Na és mióta jársz lovagolni?
3: Hát igazából a testvérem járt lovagolni.
2: Aha, és akkor elmentetek érte, egy vagy elmentél megnézni őt?
3: Hát nem, megnéztünk. Elmentünk megnézni.
2: Aha, na és neked nem jött meg a kedved?
3: Nem, én fuvolázom. Már 8 éve.
2: Wow, és most a nyári szünetben hogy alakulnak akár az óráid, vagy ez a lovaglás? Lesz egy kis vakáció pihenésetek, vagy végigmentek órára edzésre?
3: Hát nem, nekem most jelenleg nincs ez a iskola, de a testvéremnek van lovaglás. Uh-huh.
2: Na hát akkor neked maximálisan nyár. Mi lesz a programod?
3: Hát majd megyek táborokba, Balatonfenybe sem.
2: Hát akkor lesz idén fürcsi a Balatonban.
3: Igen, igen, meg a Művészetek Völgyébe is megyünk a családdal.
2: Na, szuper. Most kinek szeretnél számot küldeni?
3: Hát most így magunknak.
2: Útközben, oké, számíthatok rám, vigyázzatok magatokra.
3: Köszönjük szépen.
2: Én köszi, szia-szia. Szia, Noé, Driftwood, ez most a tiétek.
4: Sziasztok, Szia, Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kíványságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengetegen együtt vagyunk ma este is. Csatlakozott a műsorhoz Messi, hogy éppen karateedzése van a kisfia Peti, ő pedig kint ül, várja a kocsiban, és addig szeretne magának kérni egy dalt. Természetesen örülök, hogy velünk vagy. Ágota a kolléganőjével Zitával tölti a mai műszakot, ráadásul hosszúznak, szóval kell az energia. És néhány másodperce futott be például Anita üzenete, aki rajtunk keresztül szeretné köszönteni az édesapját, Szilárdot a születésnapján. Éljen az ünnepelt, őt köszöntjük most!
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág írt nekünk egy cukrászüzemből, hogy rajtunk keresztül szeretnék felköszönteni a csoport Erzsikéjét a születésnapján, az 55. születésnapodon. Üzenik, hogy nagyon-nagyon szeretnek téged, és legyen szép a születésnapod. Mi is ezt kívánjuk, és örülök, hogy munka közben is velünk vagytok. Ágotájék is csatlakoztak hozzánk, ő a párjával, valamint a kisfiával tart hazafelé Nagykovácsiba. Nektek is játszom a következő dalt, és hogy még kiknek, azt már te mondhatod. Halló!
3: Kevin, Gergő, Ákos, Zsolti.
2: Na és ünnepeltek valamit?
3: Igazából nem, csak kint vagyunk.
2: Oké, srácok, jó bandázást!
3: Rendben, köszönjük szépen, szép estét!
2: Karzonkoma, Jude Law, szemüveg, ez szól a Petőfi Rádióban. Nálunk így indul a hétvége.

ebből, még hallom a hangod, úgy hajszol a bérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 8 után is folytatjuk. Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Például Zsófi írt nekünk, hogy a legjobb barátnőjének ünneplik a születésnapját, Barbinak. Így a csapat nevében kívánnak neked boldog születésnapot, és küldenek egy nagy puszi mellé egy dalt is. Elefánt Kár, ezzel ünnepelünk.
3: Kár,
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
0: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
0: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
0: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
0: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
0: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
0: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
12: Nagyon jó megúszó voltam.
13: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
14: Mondom, hát ez nem lehet.
15: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
16: Imogoszú!
17: Úszogumi!
16: Pontos!
18: Ó, magyarul!
19: A nyelvújítás előtt!
0: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán! A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Holnap sok napsütés lesz eső nélkül. Belgrádban tárgyalt Pósvai Gábor belügyminiszter. Pótlóbusszal kell utazni a Miskolc-Ózd vasútvonalon baleset miatt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: A 4-es főúton Ebes és Debrecen között a 218-as kilométernél két autó ütközött, a félútpályát lezárták. Az 51-es főúton Dunavecse térségében szintén két autó karambolozott, a 69-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Ég a tarló az M0-ás autóút mellett a déli szektornál Sziget-Szent Miklós térségében. A 17-es és a 21-es kilométer között újra lehet mindkét oldalon közlekedni, de a rossz látási viszonyok miatt még mindig óvatosan vezessenek. A torlódás mindkét oldalon 7-8 kilométeres. Az M0-as autó déli szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti térségében több autó ütközött. A sérült járművek a külső és a belső sávban vannak, a forgalom a 26-os kilométernél a középső sávban halad. A torlódás meghaladja 10 kilométert. Vezessenek nagyon óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pósvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában. Ezért a jövőben is folytatják az együttműködést. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátor alkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Csaknem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 26 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott így. A többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Baleset miatt hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani a Miskolc-Ózd vasútvonalon, közölte a MÁV csoport. A tájékoztatás szerint Sajókaza közelében egy tehervonat autóval ütközött, ezért a vonatok helyett Kazincbarcika és Putnok között pótlóbuszok indulnak. A tehervonat a Sajókaza megállóhelynél lévő vasúti átjárót is elzárja, ezért a 26-os főút és Sajókaza között a közúti közlekedési szünetel. Az érintett volánjáratok terelt útvonalon hosszabb menetidővel közlekednek, tették hozzá.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
8: Holnap napos idő várható, eső nélkül, megélénkül a szél, éjszaka 12-17, napközben 25-30 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 után folytatódik a Petőfi Rádióban a Kívánság műsor, együtt nyitjuk a hétvégét. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdés most az Elefántdala, a Kár. De hogy mi legyen a következő zene, várom, hogy megírt SMS Viber 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Szára lámba.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Közben pedig kapás van a 0617596060-on. Te jössz, hello.
4: Hello.
3: Hello, szia, itt Tomi, és ott?
4: És Zoltán.
3: Szia Zoltán, csak nem számot szeretnél kérni.
4: Én neked szeretnék küldeni.
3: Na, nekem? Mivel érdemeltem én ki, hogy nekem küld zenét?
4: Mindig tök jó zenéket szoktunk hallani munka közben.
3: Hát igen, és az azért nektek köszönhető, mert hát ugye ez a kívánság műsor, úgyhogy nem én döntök. Mit dolgoztok? Mit melóztok?
4: Hát, festő munkák. Most fejeztük be.
3: És mit csináltatok ma éppen?
4: Hát ma ilyen szigetelés volt, meg belső munkálatok.
3: Milyen lesz a holnapi napod?
4: Hát nehéz. Holnap belsőre festünk, 104-et.
3: Na hát akkor köszi, hogy itt vagy velünk, meg jó pihenés nára neked.
4: Köszi, viszont.
3: Köszi, szia.
4: Hello.
3: Na hát akkor megadjuk a hétvégének, a péntek estének, ami jár. Kérek szépen hangerőt ennek a dal.

0: műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Álló itt a Petőfi Rádión.
3: Szervusz, Nemes Ferenc vagyok Szentesről.
2: Szia.
3: Szeretnék kérni a páromnak egy, hogy is mondjam, nagyon romantikus zenét. Nagyon-nagyon szeretem, és azt szerettem volna neki elmondani ezen keresztül, hogy történnek tragikus események, de lehetnék gyerekünk. Ez még nem azt jelenti, hogy nem. Tehát ez egy ilyen romantikus üzenet a kedvesemnek.
2: Az lenne az üzenetnek a lényeg, hogy fel a fejjel, mert egyszer minden összejön,
3: így ugye? Van. Így van, testvér. Így van, barátom. Így van. Túlélünk minden. Pontosan.
2: Így van. Egy a lényeg. A szeretet legyen, egészség legyen, és meglátjátok, hogy minden érkezik a maga idejében.
3: Így van. Viszont kívánom neked is, barátom. Köszönöm. Szia. Barátom.
2: Karamell, használd a szívedet. Ez most a tiétek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban Laci, kinek szóljon a következő magyar zene?
3: Testvéremnek szeretnék küldeni egy zenét.
2: Hogy hívják a tesódat?
3: Ronald.
2: Mi lenne az üzeneted?
3: Hát a szülőnapja alkalmából.
2: Hány éves lett Roland?
3: 11.
2: Isten éltesse a köröt.
3: Köszönjük szépen.
2: Virágtól Viber üzenetet kaptam, aki az anyukáját köszönti a születésnapján a kedvenc énekesnőjével, Paulinával. Éljenek az ünnepeltek! Paulina, odaadok!

0: Petőfi Rádió kíválságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Melinda üzenetével zárjuk a ma esti kíválságműsort, aki a férjének Robinak kíván rajtunk keresztül nagyon boldog negyedik évfordulót. Mi is ezt kívánjuk nektek. 9 után is megéri minket választani, a folytatásban a hangulat felelős Meggyesi Gábor, és ő hozza a legnagyobb magyar kedvenceket. Én pedig kellemes hétvégét kívánok. Kíválságműsor legközelebb hétfőn lesz a Petőfi Rádióban. Most léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő lesz, eső nélkül. Belgrádban tárgyalt Pósfai Gábor belügyminiszter. A hajózási főszezon holnap kezdődik a Balatonnál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 51-es főúton Dunavecse térségében két autó ütközött. A 69-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Az M4-es autópályán az országhatár felé Berettyóújfalu térségében két teherautó karambolozott. A 224-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter, Pósfai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában. Ezért a jövőben is folytatják az együttműködést. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellér tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre, több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a Tudományos és Technológiai Miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar pénteken és vasárnap éjszaka érje el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüredés, Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap napos idő várható, eső nélkül, megélénkül a szél, éjszaka 12-17, napközben 25-30 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A legkülönbözőbb évtizedek és műfajok találkoznak péntek esténként itt a Petőfin, ahol minden magyar a 60-as évektől napjainkig lesz itt minden. Tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a kezdés pedig már is az Ivaland a Parazolé. Pörögjünk fel, ez a jól áll nekem az élet.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy egészen pörgős és látványos újdonsággal indította a nyarat Jude Law. Megérkezett ugyanis a Vroom, ami a hamarosan megjelenő Civil című stúdió albumának első előfutára. Július 9-én jön majd a nagy lemez. Ez a zene egy könnyed, dallamos, hamisítatlan nyári autókázó zene, és a hozzánkészült videoklip sem aprózza el a dolgokat. A stáb ugyanis nem elégedett meg a zöld háttérrel, egészen japánig utaztak a forgatásért, az eredmény pedig egy kőkemény Tokyo Drift életérzés lett 3 percben, éjszakai neonfényekkel, ikonikus sportkocsikkal és az igazi filmes látványvilággal. Rádi Bence rendezte egyébként a klipet, érdemes megnézni. Bár a hazai könnyűzen egyik legmeghatározóbb arca Jude Law, aki idén év elején az MVM Dome-ot is cson nélkül megtöltötte, az utóbbi időben inkább a mélyebb, lelkizősebb témáiról volt ismert. Ezúttal Saola és Somogyvári Dániel producerekkel közösen együtt tudatosan lazább, pörgősebb fokozatba kapcsoltak. Kapcsolt be az öveket, mert halálos iramban indul Jude Law legújabb korszaka, ez a Vroom, a Petőfi.

évtizedek találkoznak ma este is itt a Petőfin, ahol minden magyar. A bikini lóheréje után jön a Follow the Flow újdonsága, vagyis a hazai könnyűzene egyik legnagyobb bástyája, akik 10 év után készen állnak a teljes megújulásra. Megérkezett a srácok legfrissebb dala, a Beszívom, ami nem csak a készülő nagylemezük nyitótétele, de egy teljesen új, tudatos és friss korszak kezdetét is jelzi. Az olyan többszörös platina lemezes gigas lágerek után, mint a Nem tudja senki, az Anyám mondta, vagy éppen a Szélcsend, a csapat most egy nagyon fontos felszabadító üzenetet hoz nekünk. A dal arról a pillanatról szól, amikor végre elengedjük a megfelelési kényszert, a külvilág zaját, és rájövünk, hogy önmagunként is lehetünk sikeresek. Zeneileg egy elképesztően energikus, afrobeat alapú világot kapunk, ami egyszerre könnyed, táncolható, és azonnal beszippant. Jön a Beszívom, itt a Petőfi. Egyébként, ha élőben is elcsípnéd a srácokat, akkor ma este a Dunapart Festen, 10-én pedig az Efoton bulizhatsz velük egy hatalmasat.

0: Pörgetjük tovább a péntek esténket itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, koncertajánlókkal és az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel jövök a folytatásban is. Találkozhatsz Bonanza Banzájjal, az Ergóval, vagy éppen Honey Beast-tel. A kezdésben itt lesz az Egyedül.
1: Egyedül!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Nekem ilyen varázslatos gyerekkorom volt. Volt, hogy helikopterrel jöttek Taksonyba, értem az iskolába, és a hátsó focipályára szállta le a helikopter.
5: Akkor megjelent itthon, kimentünk a divatból. Érezted, hogy akkor ez egy olyan sikerű dal lesz, de a szöveget azt a párodnak, volt párodnak köszönheted.
4: Ő mondta, hogy ő ír nekem most akkor szöveget. Tudtuk, hogy mi már nem nagyon leszünk úgy együtt, és akkor azért írta meg, hogy az már nem divat, hogy te és én.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
2: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap sok napsütés lesz eső nélkül. Növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Itthon is látni lehet a hétvégén a sarki fényt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az 51-es főúton Dunavecse térségében két autó ütközött, a 69-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
7: Hírek. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán a kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellér tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre, több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Egyre több extrém meleg nappal találkoznak az egymást követő generációk. A 2013-2025 között született alfa generáció születési időszakában 92 forró nap fordult elő, ami annyi, mint a megelőző X, Y és Z generáció idejében összesen. Az utóbbi években egyre gyakoribbá és egyre erősebbekké váltak a hőhullámos időszakok is. Budapesten például 1991 óta több hosszú hőhullám is volt. A leghosszabb 30 napig tartó kánikula 2018-ban alakult ki, míg a 24-es volt a legintenzívebb. Magyarországon is látni lehet a hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Baleset miatt hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani a Miskolc-Ózd vasútvonalon. A párhuzamosan közlekedő volán járatokon a vasúti menetjegyek is érvényesek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap napos idő várható eső nélkül, megélénkül a szél. Éjszaka 12-17, napközben 25-30 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Meghallgatnád az Ivy Mafia újdonságát, de közben együtt üvöltenéd a haverokkal az Ergótól a létezemet? Hát ebben az órában mindegyikre lesz lehetőséged. Megyünk tovább a péntek esténkben itt a Petőfin, ahol évtizedek találkoznak. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a Honey Beast-té. Pörög az Egyedül.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép estét, megyünk tovább a péntekünkben egy újdonsággal. Betonhofi nagy álma vált valóra, amikor végre közös stúdiózásba kezdett az Ári Maffiával, akiket már ezer éve követ. A legjobb az egészben, hogy Kálán Bóék semmit sem tudtak erről a titkos rajongásról, egyszerűen csak összeraktak egy új demót, amihez valamiért mindannyian Betonhofi jellegzetes orgánumát képzelték el. Megkeresték az ötlettel, ő persze azonnal rávágta az igent, a közös műhely munka során pedig az eredeti ötletet félretéve teljesen új alapokról építettek fel egy új dalt, ami végül a Nesztek lett. Ha kíváncsi vagy a további részletekre, akkor Kálambó nemrég a Kulturfitnessben mesélt a stúdió titkokról. Ha lemaradtál róla, a SoundCloud oldalunkon bármikor pótolhatod. A csapattal pedig július 17-én egy Ári Maffia klasszik bulin találkozhatsz Budapesten. Most pedig füleket a hangszóróra, itt van a Nesztek, a Petőfi.
1: De azt, hogy én kérjem.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A hazai underground történelem egyik legfontosabb alapköve az 1981-ben alakult Európa Kiadó egy igazi zenei csemegével indította az idei évet. Januárban ugyanis megjelent a Könnyedén vett Apokalipszis című nagylemezük, melynek felvezetéseként az ikonikus, eredetileg 82-es Mocskos Idők kapott egy vadonatúj, professzionális stúdióverziót és egy ehhez passzoló látványos videoklipet Menyhárt Jenő társrendezésében. Maga az album egy meglehetősen hosszú, organikusan fejlődő folyamat eredménye. Még 2013-ban indult egy egyszerű négyszámos EP-nek, de az évek alatt végül egy haddalos, elgondolkodtató projekté érett. Különlegessége, hogy olyan izgalmas közreműködők bukkannak fel rajta, mint Túróci Szabolcs egy Fanyar Audio karikatúrában, vagy épp hazai környezetvédelmi aktivisták, akik a szövegeikkel szinte elfoglalták a zenekar egyik szerzeményét. Ha a januári Dürer-es lemez bemutatóról lemaradtál, akkor most pótolhatod ezt a hamisítatlan életérzést. Jön az Európa Kiadó és a Mocskos Idők a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Zárjuk rock and roll-al a péntek esténket. Indul a hazai gitárok pillanatokon belül Fekete Lacival, aki köteles Leanderrel beszélget majd. Mindenképpen maradj a folytatásban. Legyen nagyon szép a hétvégéd, és találkozzunk holnap is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Media Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTBA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a hazai gitárok, amiben ma este vendégem a nagyon-nagyon tehetséges gitáros és énekes Köteles Leander, a Leander Kills zenekar frontembere. Tarts velünk, érdekes beszélgetés lesz.
1: Itt egy újabb óra.

0: rég nem átkozom.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges gitáros és énekes Köteles Leander, a Leander Kills zenekar frontembere. Hát köszöntelek a műsorban.
2: Hello, hello, köszönöm a meghívást.
1: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy. Én nagyon régen hallgatom a zenekarod muzsikáit, imádom őket. Viszont menjünk vissza a legelejére. Emlékszel-e, hogy mi volt a legelső meghatározó zenei élményed, akár már gyerekként, ami a gitározás felé, vagy a zenélés felé terelgetett?
2: A legelső?
1: Bármit kiragadhatsz.
2: A legelső élményem az az, hogy egyébként valószínűleg ezt ma már lehetne diagnosztizálni, de csak úgy tudtam nyugodt maradni már olyan egy éves koromtól, hogyha beraktak zenét, és zenét hallgattam, és rángatóztam a kis ágyban napi több órát. Úgyhogy az első kapcsolatom a zenével ez volt, és valamikor 5 évesen kezdtem a zongorát, 12 évesen körülbelül a basszusgitár, 15 körül a gitárt, és ilyen 18-án az éneket.
1: Azt a mindenit! Milyen zenekarok voltak rád hatással, vagy énekesek, vagy akár szülői, hogy mondjam, példák?
2: Ez úgy néz ki, hogy mivel apu az első DJ-k között volt, rengeteg ilyen italo diszkó, meg ilyen synth-pop zenekarok voltak otthon, Bakeliten.
1: Óriási.
2: Modern Talking volt a legnagyobb kedvencem, mai napig imádom amúgy. Tehát ezek voltak az első behatások, utána jött a hard rock, valamikor 12 éves koromban, a 70-es évek hard rockja, onnan a nu metal, onnan meg de a pokolba a black metalig.
1: Ezt már magadnak jártad ki, ezt az utat? Tehát, hogy a rockot, úgy unblock, azt magadnak találtad már meg?
2: Igen, de ez is úgy nézett ki, hogy apu kapott egy basszusgitárt anyutól karácsonyra, én meg lenyúltam. És elkezdtem basszusgitár, ez természetesen Deep Purple-t, mindenki azzal kezdj el.
1: Természetesen.
2: Igen, a Live in Japan az volt a kedvenc lemez, és akkor, és akkor onnantól a gitár, meg a basszusgitár, meg az ének az autodidakta volt.
1: Jártál-e zeneiskolába? Mert mondtad, hogy zongorával kezdted, mint egyébként én is annó, nagyon sokan mások, abszolút zongora is, aztán dob. Neked hogy volt ez a folyamat? Nyugodtan belemehetsz részletekbe is.
2: Hát igen, zongorára elég korán belettem iratva, olyan 5-14 éves koromig tanultam klasszikus zongorát, és ha jól emlik, de ez egyébként valahogy kitörölte az agyam, amikor 14 éves koromban még klasszikus éneket is tanultam egy évig, nem akartam, csak valamiért föl kellett venni azt is a szolfés mellé, de a szolféshoz se értek, úgyhogy igen, tehát a zongora az egyetlen, amit hivatalosan tanultam.
1: Hogyha valakit érdekelne, mondtad a stílusokat már a rockon belül, hogy milyen válfogyai voltak rá hatással, de hogyha előadókat kéne mondani azok kedvéért, akik szeretnek téged és inspirálódni akarnak, akkor kiket tudnál kiemelni? Ugye mondtad, hogy egészen a pokolig, hát kiket?
2: Hát az az igazság, hogy én most már ilyen 4-5 éve nem hallgatok zenét, de amikor föladtam, akkor leginkább a skandináv metálok, tehát Scar Symmetry, Soilwork.
1: Egy békés zenei világ.
2: Igen, igen, tehát attól nyugodtam meg, hogy ordított a zene a fejemen.
1: Ez most engem megfogott, hogy miért nem hallgat zenét most?
2: Én nem tudom, tehát, hogy szerintem ez egy kettős dolog. Egyrésztről kb. 2010-ig minden el lett játszva, én azt gondolom, hogy azóta semmilyen műfaj nem újult meg.
1: Talán. Értelek.
2: A másik meg az, hogy egy ponton túl az ember azt mondja, hogy hülye szóval már mindent hallott. Jó, hát persze visszamehetnék, most elkezdhetnék klasszikus zenéket hallgatni meg örökzöl slágereket, de az meg már is türelmem.
1: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges gitáros és énekes Köteles Leander, a Leander Kills zenekar frontembere. Hogyha jól emlékszem a sorrendre, amit az előbb mondtál, zongora, basszusgitár, és igen, utána jött a úgymond idézőjelben a sima gitár. Na most, hogy basszusgitárral kezdtél el foglalkozni először?
1: Az volt otthon.
0: Ja igen, szülők, persze.
1: Igen, hát a gitár, egyébként nem is mondanám, hogy...
0: Meg ugye gitáros... az ritmus hangszer, hogyha jól
1: igen,
0: tudom.
1: Igen, én inkább a gitára is basszusgitárként gondolkodom, tehát mellé rak az ember egy kvintet, meg egy oktávot, és akkor ott a balra is azt kell tologatni. Megmondom őszintén, szerintem 7-8 akkordot tudok gitáron, de az egyébként mindenre elég volt eddig.
0: Van, akinek kevesebb is elég.
1: Ja, az mondjuk igen, jogos. Én inkább szétbontom, és mondjuk ha írok egy metal dalt és gitártémát, akkor 3-4 szólamba gondolkodom, és külön oldom meg, és hál' Isten vagyok olyan szerencsés, hogy fantasztikus gitárosokkal dolgozom együtt, ők úgy is megfejtik jobbra.
0: Egyébként majd a Leander Kills-nél még visszatérünk, csak tényleg biztos majd rád bízom, mit mesélsz Bodor Mátéről, ő is volt itt a műsorban, tudom, hogy ti együtt zenéltetek annó, ő is egy óriási figura. Na most egy kicsit menjünk bele olyan értelemben a részletekbe, hogy oké, hogy elkezdtél zenét tanulni, hangszeren játszani, de mikor érezted azt, hogy szeretnél ezzel foglalkozni, és van akkor a szerelem, hogy akár erre tett fel az életedet. Tehát, hogy már így a zenekar rock felé kacsingatva.
1: Fú, azt hiszem, hogy már Bajára jártam gimibe egy évet, és Fábri Andris barátommal megismerkedtem, aki gitáros volt, én basszusgitáros, és ott alapítottuk az első zenekart. Hát én túl vagyok azokon a körökön, amiken túl kell lenni, tehát hogy szerintem hát egy jó 3-4 sikertelen év volt mögöttünk. Rengeteget próbáltunk, rengeteget koncerteztünk. Utána 19 éves koromban költöztem fel Pestre, és ott csináltuk a Babylon zenekart.
0: Aha.
1: Aminél az az érdekes, hogy egy hirdetésbe találtam, hogy basszusgitáros keresnek, szimpatikus volt a hirdetés. Elmentem a próbára, és hogy basszusgitárosként. És mondták, hogy basszusgitárosunk már van, viszont énekes keresünk, azt tudok-e? Mondom, nem, de próbáljuk ki.
0: Aha.
1: És akkor utána szóltak, hogy hát akkor gyere már énekelni. És addig nem is akartam énekelni.
0: Tehát... Ezt akartam kérdezni, hogy te nem akartál akkor frontember lenni, gitározni akartál.
1: Így van, basszusgitáros akartam lenni, de énekes kerestek, úgyhogy az lettem.
0: De egyébként nem is gondolkodtál rajta, mert a hangod az annyira karakteres, meg ahogy most már hallhatjuk a zenekarban is, zseniális.
1: Hát azért, ha meghallgatod, hogy milyen volt 19 éves korom, akkor megérted, hogy miért nem akartam énekelni. De ott is pár évet próbáltunk, és belejöttem ebbe a szerepbe, hogy énekes. És nem akartam énekelni, bár egyébként apu 18 éves koromban hozzám vágott egy mikrofont, hogy ez majd jól fog jönni, hogy rá fogsz jönni, hogy basszusgitárosként nem biztos, hogy ki tudod fejezni magad, úgyhogy előbb-utóbb úgyis eljutsz az énekig, és így lett.
0: De egyébként én úgy érzem, hogy édesapád így bízott benned, vagy hogy azért így löbdösött jó értelemben, így egy basszusgitár, egy mikrofon, csinált hát, fiam.
1: Mondhatni egyébként igazából, amit ő nem tudott megélni, azt élem én meg, tehát ő világ életében egy basszusgitáros énekes rockzenész akart lenni, csak neki nem ez jött össze, úgyhogy...
0: És akkor majd a fia. Értem. Mint azok az édesapák, akik, mit tudom, autóversenyzők akarnak lenni, és már beíratják gokártra a kisgyereket.
1: Így van.
0: Na hát, ugye a Leander Kills-re rákanyarodunk majd, viszont azért ezt megelőzte, ha jól tudom, 2015-ig a Rising.
1: Így van.
0: Na most menjünk bele ebbe, hogyan találtál te a csapat vagy a csapatra, ezt meséld el nekünk.
1: 2009-ben mielőtt kimentem Amerikába fél évre egy ilyen tanulmányra, fölraktam egy dalt, ez volt a Csak Te, aminél jött egy ilyen lövés a fejem, hogy annyira tudok basszusgitározni, összerakni egy dalt, meg énekelni, hogy csinálok egy dalt egyedül, hogy ezzel majd keresek zenésztársakat.
0: Aha.
1: El tudok menni próbákra Amerikába, már nem tudom, miért magyarul csináltam, na mindegy. És kiraktam ezt a dalt, és hát hál' Isten önálló életre kelt, és amikor kim voltam Amerikában, akkor írt Vörös Attila rám, hogy nagyon tetszik neki, és hogy tökre zenélne velem együtt.
0: Aztán.
1: És akkor elkezdtük ketten csinálni a dalokat, így először csak szólókkal szállt be a Viharom tavaszom, Ördög naplója című daloknál, aztán elkezdtünk együtt számokat írni.
0: De várjál, ő is Amerikában volt? Vagy ez ilyen interkontinentális alkotás kezdett el?
1: Akkor ő éppen itthon volt, de aztán volt egy olyan váltás, hogy én voltam Magyarországon, és ő volt Amerikában. Aha. Igen, mert beszállt a Nevermore zenekarba egy időre.
0: Azt a mindenit.
1: Ja, ja, ja. Igen, és hát valójában ő hozta Josit és Bélát, akiket én azelőtt nem ismertem, uh-huh. és akkor így működött a Rising 5 évig.
0: És figyelj, én nem tudtam, hogy te Amerikában voltál, ez szakmai, vagy magánjellegű út volt, vagy tanultál, vagy...
1: Igazából az van, hogy én mindig németül tanultam, és elvégeztem egy közgázfőiskolát, amihez nem volt szakmai angol nyelvvizsgám, és főiskola után azt éreztem, hogy na akkor most egy fél éves intenzív, mi ez? Nyelvvizsgola.
0: Hát New Yorkba, nyelvképzés.
1: Hál' Isten, igen. Azt beszippantottam ennyi alatt, és meg is lett, úgyhogy megérte.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést egy következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
2: Én csak egy házra vágyom,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges gitáros és énekes Köteles Leander, a Leander Kills zenekar frontembere. Hozzátett valamit a, hogy mondjam, világlátásodhoz, zenétekhez az ott töltött idő?
1: Én világéletem egyébként Amerikába akartam élni, de az a baj, hogy 20 évesen, vagy 19-20 évesen mentem ki, és az igazság az, hogy rájöttem, hogy az már késő. Tehát, hogy
0: értelek,
1: szerintem valahol 12-13-14 éves korig kell kimenni, hogy az ember meg tudjon otthonosodni, bár egyáltalán nem bánom, mert tök jól vagyok itthon.
0: Ottani metálbandák, ilyesmikre gondoltam.
1: Hát például New Yorkban az a nagyon érdekes, hogy borzasztó állapotban van a metálzene, ott nincs metálzene, ott csak ilyen klasszikusok van, meg ilyenek.
0: Komolyan?
1: Inkább Kalifornia. Tehát Kalifornia és Florida. Inkább a keleti part.
0: De akkor már ugye nem volt például CBGB.
1: Az micsoda?
0: Nem, a pánkocsma, a legendás, a Ramones onnan indult, stb. Nem ismerted?
1: Nem.
0: CBGB. Egy óriási hely, szerintem, ha még van is, az már inkább múzeum, mint úgy az eredeti zeje, meg az inkább punk zene, az nem is metál volt.
1: Igen, a punk az nagyon megy ott, meg az alternatív zene, de metalba. Tehát aki metal zenész New Yorkban, az biztos, hogy átmegy a másik partra. Hát, legalábbis én így vettem észre.
0: Óriási. És akkor tulajdonképpen hazaköltöztél, és úgy alakult meg a Rising? Akkor álltatok úgy össze? Tényleg?
1: Igen, valójában én még gondolkodtam, hogy vissza is megyek, megpróbálom az életet Amerikába, de elkezdtek lekötődni a Leander Rising alatt a koncertek, és egyszer csak azt vettem észre, hogy 2 éve úton vagyunk, úgyhogy most már maradok.
0: Na és olyan szépen építkezünk, hogy ez 2015-ig tartott.
1: Így van.
0: És utána, ami a mai napig megy, a Leander Kills. Leander, igen. Rising, Leander Kills. Na hát, nem tudom, hogy szeretnél-e mesélni arról, mi volt a váltás oka, vagy csak meg akartatok újulni?
1: Hát valójában a Risingban nagyon jó barátok voltunk, és nagyon-nagyon szerettünk együtt zenén, de ugye elfáradt.
0: Aha.
1: Lettek ilyen apróbb viták, nézeteltérések, és
0: az meg aláássa.
1: Igen, és úgy láttuk jobbnak, hogy akkor ezen a ponton itt el kell engedni. Utána jött a Leander Kills, ahol volt egy olyan tervem, hogy akkor most nekiállok, és egyedül megpróbálok megírni egy egész albumot, ez volt a túlélő.
0: Igen, igen, de ez meg már történelem, azt mindenki ismeri. Komolyan, tehát, hogy ez az a zenekar, amire én még várjál, mikor 2000 Hát 15-től van, én szerintem 17-ben találtam rátok, és akkor azóta így mindig visszatértek, és hallgatgatom a nótákat. Én vagyok a veszély, azt úgy szeretem.
1: Ó, köszönjük.
0: Figyelj, úgyhogy, na és akkor maradjon fókuszban a Leander Kills. Mennyire változott itt zene irányban? Most nekem nincs meg most hirtelen a fejemben Risingos dal, ezt bevallom, de hogy te hogy érzed?
1: Talán annyiban, hogy kicsit kevésbé gitárcentrikus, ami annak köszönhető, hogy én nem vagyok jó gitáros. A Vörös Attila meg a Jozi, ők iszonyatosan jó gitárosok voltak, tehát hogy rendesen ott meg voltak írva a gitártémák. A Killsnél inkább riff alapú és ének alapú. Tehát, hogy ezekre nagyobb hangsúlyt fektettünk.
0: Figyelj csak még, aztán majd az aktualitásokra rátérünk a beszélgetés végén, de engem még nagyon érdekelne a dalok témája, hogy ezek honnan jönnek neked? Saját emlékek, élmények, bármi?
1: Leginkább nem tudom. Egyrésztről tök sok, nagyon érdekes, hogy például a túlélő lemeznél mindenki cseszegetett, hogy miért írok ennyi szerelmes dalt, miközben, hát lehet, hogy életemben nem voltam még szerelmes, nem, ez inkább empátia, tehát, hogy rengeteg, én az, ahogyha beszélnek, vagy elmesélnek sztorikat, én megélem, és...
0: Értem.
1: És ennyi, tehát, hogy a legtöbb dal nem is rólam szól, vagy az én érzéseim, talán az utolsó Leander Kills lemez, ez az Ébredés az, ami már egy kicsit úgy
0: saját
1: befelé nézés, igen, tehát, hogy valahonnan lehozom, nem tudom.
0: Világos, világos. Na még akkor a tervekre rátérünk, mesélsz majd, amit szeretnél, viszont hoztál gitárt.
1: Ja, igen.
0: Na hát, mesélj róla, mielőtt még konkrétan erre a hangszerről kérdezlek, mik vannak még otthon, vagy a próbateremben? Vannak-e egyáltalán mások rajta kívül?
1: Nincs is próbaterem, még nem is próbálunk.
0: Na tessék.
1: Nem, évente egyszer összeülünk, amikor nehezett programozunk
0: össze. Ez megint ilyen bodormátés, hogy az élsztormal, mint hány országban vannak, és akkor így online valamit brüntyögnek.
1: Persze, tehát... Ha megvannak a sávok, mindenki megtanulja.
0: Világos.
1: A színpadon.
0: Világos, világos. Na hát mesélj az Arzenáról, ha van.
1: Én nem vagyok egy nagy gyűjtögető. Relatív egy zenészhez képest nincs olyan sok hangszerem, tehát 12-13.
0: Hát azért figyelj az.
1: Ja, meg az az érdekes, hogy én vagyok az egyetlen zenész, aki soha életében nem adott el hangszer. Tehát, hogy én, ha valami megvan, azt úgy fölakasztom, és már most van egy, amit lehet, hogy nem kell. De... Hát, ami a kedvencem, ott most itt lehet márkaneveket mondani?
0: Természetesen.
1: Ó. Hát gitárból van egy nagy kedvencem, egy amerikai Fender Telecaster, azt aputól nyúltam. De az az érdekesség, hogy az a gitár lett kitalálva talán az első elektromos gitárok. Tehát, hogy azért néz ki úgy, mert kiszámolták, hogy ez a fa fog jól szólni, és...
0: Világos.
1: Hát én azt csúnyán lehangoltam drogiszre, ráraktam 74-es húrokat, és kicseréltem az elektronikát, a húrlábat, tehát nekem az a kedvenc metal hangszerem, amit egyébként azt hiszem még a Beatlesbe is azt használtak. Tehát, hogy...
0: Óriási, egy metalbolta.
1: Ja, én valamiért a klasszikus hangszereket szeretem. Van egy pár akusztikus gitár, de gitárokból az a kedvencem, basszusgitárból meg 5 évente jön egy lövés a fejembe, a Risingnál nagyon sokáig használtam egy Music Ment, aztán egy Sadovskit, ami valójában egy modern Fender Jazz Bass, most meg megőrültem és átmentem egy ilyen környetekre.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést egy következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este még pár percre vendégem a tehetséges gitáros és énekes Köteles Leander, a Leander Kills zenekar frontembere. Figyelj, rá is térhetünk, mert mondtad, hogy szereted a klasszikusokat, de ha ránézünk, ez minden, csak nem egy klasszikus forma. Egyébként gyönyörű, nekem nagyon-nagyon tetszik, és ha mikrofonon kívül jól emlékszem, azt mondtad, hogy lengyel készítő, vagy szlovén, vagy valami?
1: Igen, majonéz, ez egy...
0: Hát mesélj egy kicsit.
1: Nem tudok róla, azon kívül semmit, hogy megláttam, hogy ezt kiadták, tehát hogy van most egy ilyen divatja a gitároknak, leginkább a Dingwall csinálja meg, a Spector talán ez a legyező bundozás, tehát hogy ennek az a lényege, hogy mélyre hangolva a húrtávok, tehát azért állnak ferdin a bundok, mert a húrtávok egyre nagyobbak, hogy jobb legyen a hangkitartás. És ja, van egy lengyel cég, Majonez ez a neve, és ők is csináltak egy ilyen modern gitárt, és én így ránéztem, és mondom, fú, ez kell. Az egyetlen baj az volt, hogy volt kékbe, szürkébe, meg narancssárgába, a kék ronda volt, a szürke uncsi volt, úgyhogy narancssárgát vettem.
0: Óriási, figyelj, egyébként nagyon-nagyon vidám színe van, és az, hogy a nyaka ez a nagyon szép középbarna, vagy nem tudom milyen fából van, de gyönyörű az egész.
1: Igen, a gitárosaink fejtegetik, hogy ez itt ötféle fából van összerakva, meg nem tudom, én nem értek hozzá, de ami érdekes, hogy ilyen vicces dolgok vannak, ez figyelj, tehát hogy ez már annyira UFO, hogy telefontöltővel tölthető benne az elem.
0: Ne csináld el.
1: Olyan hülyeségek vannak, tehát hogy rá lehet rakni egy izét, fülhallgatót. Szerintem ez gáz, viszont nagyon működik.
0: Óriási. Ilyet sem láttam még tényleg. Szóval gyönyörű a hangszer, viszont figyelj, ha már így a kezedben van, figyelj, én azt mondom, hogy mutassuk meg a hallgatóknak, hogy is szól ez valójában.
1: Hát ez így most van a hang, úgyhogy kicsit pukikkal lesz, de az a lényeg, hogy igen, ez a drop giz, ez a... nem szükséges, így nem is hallom. Hoppáska. Na, hát a saját témáimat nem tudom. De az a lényeg, hogy igen, tehát, hogy a hosszú menzura miatt, tehát egy jobb cuccon ez a, mondjuk éppen most fekete úrokat raktam fel, aminek nem olyan jó a rezgése, de ez a világ végéig kiszól. Tehát,
0: egyébként most nézem, hogy így szembe van velem, hogy tényleg drasztikusan hosszabbak a húrok.
1: Igen, hát ez 37.
0: Elképesztő.
1: És akkor, de egyébként meg univerzális, tehát van, nem tudom, 3 humbucker pickup benne, tehát hogy mindenre jó. De hát igazából ennyi.
0: Ami, hogy mondjam, megfogott, hogy mondtad, hogy 5 évente elkap valami, és cserélsz.
1: Igen.
0: Tehát ő is csere érett lesz majd valamikor?
1: Biztosan. Az volt a problémám, hogy egy Sadowskit, egy modern jazz bass használtam, és sajnos annyira le vagyunk hangolva, már nem úgy, hanem hangzásba.
0: Világos.
1: Hogy a giz nem nagyon szólalt meg rajta. Tehát ezért gondolkodtam mindenképp olyanon, ahol ez a döntött bundozás van, és mi műfajunkban rengetegen dingbalt használunk, és emiatt egy kicsit már úgy voltam, hogy az uncsi, úgyhogy ez lett a vége.
0: Na hát, én azt mondom, hogy térjünk vissza Leander's Kills-re, nyugodtan. Bőven itt vagyunk, sőt, hát már 2026 felénél járunk, amit egyébként kimondani is elképesztő. Hát figyelj csak, mik vannak most Leander Kills fronton a tarsolyban? Kislemez, nagylemez, koncertek?
1: Tavaly adtuk ki az ébredés lemezt, aminél nekem nagyon nagy segítség volt, hogy a két gitárosunk, Bence és Gabi picit átvették tőlem a zeneszerzést, sőt a keverés is most már a Bence csinálja. És minden lemez után az van, hát igen, az most körülbelül pont másfél éves, minden lemez után nálam az van, hogy másfél évig én kiégek. Tehát, hogy másfél évig nem csinálok semmit, de most hál' Isten cseszegetnek a fiúk, úgyhogy átmentünk a Bencéhez, és 3,5 demót összeraktunk egy nap alatt. Tehát, hogy
0: azt a mindenit.
1: Ja, ilyen még nem volt. Nekem valami 7 hónapig csinálok egy számot, de ő hogy is mondjam,
0: jó, de mondjuk
1: üt minket, úgyhogy haladunk, mint az állat.
0: De hát a Leander Kills mindig annyira precíz zenéket csinál. Gondolom, hogy ez a miattad is van, úgymond. Minden patika mérleggel ki van mérve.
1: Igen, van egy kis kényszerbetegség.
0: De figyelj, pont ettől üt, mert minden ott szól, ahol annak szólnia kell. Gondolom, hogy ott színpadon sincs másképp. Koncertek tekintetében mi a helyzet?
1: Készültök-e? Hát az igazság az, hogy most már azért így 15 év vagy 20 év színpad után látom, hogy a helyzet az, hogy egyszerűen vannak a tavaszi-őszi klubbulik, és a nyári fesztiválok, tehát hogy ezt nyomjuk körbe-körbe, időnként csinálunk egy szimfonikus koncertet, idén is lesz augusztusban egy-egy nagyobb pesti buli, és ennyi, tehát hogy írjuk az új dalokat, és járjuk körbe az országot.
0: Ami még eszembe jutott, ha már országkörbe járás, hogy szoktál te még külföldre járni, akár inspiráció céljából, hogy kiutazol valahova, akár a rockős hazájába, bárhova?
1: Amúgy tök érdekes, hogy nekem a Covidból ennyi maradt, hogy a kilincseket kis ujjal nyitom, meg nem járok külföldre.
0: Jó, akkor nem jársz külföldre.
1: Nem, pedig régen rengeteget jártam.
0: De pont ezért kérdeztem, igen.
1: Nekem is eszembe jutott, hogy egy átmulatott hétvége a városba az annyiba kerül, mint egy olasz út, úgyhogy inkább oda kéne menni, de hát, ja.
0: Na hát még egy záró kérdést engedj meg. Ugye ez egy gitáros műsor, és ez van a fókuszban, a gitárjáték, a hangszeres játék szeretete. Hogyha össze kéne foglalni, hogy neked mit adott, vagy mit köszönhetsz neki, és miért ajánlanád bárkinek, akkor mit tudnál itt hagyni üzenetként?
1: A gitár?
0: A gitárjáték. Miért hasznos, miért szereted?
1: Hát én azt gondolom, hogy a zene egy olyan univerzális nyelv, ami talán a leguniverzálisabb művészeszköz. Tehát, hogy az több érzékszerveddel tudod egyszerre érzékelni, és miért ajánlom? Tehát ha az emberben rengeteg a feszültség, rengeteg az érzelem, akkor a zenénél jobb kicsatornázás nincs a világon.
0: Szerintem ez a tökéletes végszó. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Az elmúlt egy órában Köteles Leander volt a vendégem, a Leander Kills zenekar frontembere, akivel megfejtettük a gitárjáték szeretetét. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a hazai gitárok, amiben most már is zenével folytatom.

0: összes magyar zenét online is. Petőfiradio.hu.
1: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
2: Hát Isten, menj, Kóri!
1: Helyes válasz, fiam.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Köteles Leander volt a vendégem, a Leander Kills zenekar frontembere, akivel megfejtettük a gitárjáték szeretetét. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelmében.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántás Zoltán környezetvédelmi technikus, a Grindex külső szerzője, műsorunk visszatérő vendége, akivel egy olyan természetes társulásról fogunk ma beszélgetni, melynek az ökológiai értékével jellemzően nem vagyunk tisztában, viszont ha például a kertünkről vagy a közterületekről beszélünk, előszeretettel küzdünk is a kialakulása ellen. Ha a természetre gondolunk, illetve annak védelmére, akkor legtöbbször az erdők jutnak eszünkbe, pedig hazánkban természetvédelmi szempontból legalább ekkora jelentősége van a gyepeknek is. És fordulok is vendégemhez. Mit kell tudni a gyepekről? Miért fontosak és mi bennük a különleges?
3: Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát azt tanultuk az iskolában annak idején, hogy az erdő a legmagasabb szintű szárazföldi társulás a természetben, ami egyébként igaz is, csak hogy Magyarország területének nagy részén a talaj, a csapadék, tehát a klimatikus viszonyok nem alkalmasak ahhoz, hogy nagy kiterjedésű zárt erdőségek alakuljanak ki. Sokfelé ilyen erdőfoltokkal tarkított puszta a jellemző, tehát hazánknak nagy területén a gyep a természetes növénytakarója. Ez a legmagasabb szintű társulás, ami nagyon sokfelé kialakulhat. És hát nyilván az élővilág ezekhez a területekhez azért általában minimum évezredek során alkalmazkodott, az itt élő élővilág. Így ezeknek a gyepeknek nagyon-nagyon színes, sokszínű élővilága van. Sajnos azonban valóban nincs benne a köztudatban, talán épp amiatt, hogy az iskolában annyira az erdőkről tanultunk, hogy ezek az értékesek, de valójában a gyepek is nagyon fontos élőhelynek számítanak.
2: Valahol azt olvastam, vagy azt hallottam, hogy a hazai gyep területeknek az élőlény gazdagsága vagy diverzitása az nagyjából az őserdőknek a diverzitásával vetekszik. Ez tényleg így van?
3: Mindenképpen nagyon gazdag a gyepek élővilága. Az, hogy konkrétan az őserdővel összevetve megállja a helyét ez a gondolat, azt nem tudom. De hogyha mondjuk visszagondolunk arra, hogy valamikor kirándultunk egy sűrű árnyas erdőben, akkor ha onnan mondjuk kiértünk egy napsütötte rétre, egy tisztán, és hogyha az éjnek a megfelelő időszakában érkeztünk, akkor valósággal mellbe vágja az embert hirtelen ott az élet nyüzsgése, hogy zezeg, zizeg ez a terület. Hát nyilván elsősorban a rovaroktól, nyilván nem csak rovarok élnek ott, de az ő jelenlétüket tudjuk a legjobban érzékelni. Viszont, hogy mennyire nincs benne a köztudatban a gyep értéke, ennek kapcsán mondjuk képzeljük el azt a forgatókönyvet, hogy a lakóhelyünk környékén egyszer csak egy nagy ipari parkot akarnak létesíteni. Hát nagy fantázia nem kell hozzá, mert az elmúlt években azért tapasztaltunk ilyet legtöbben a lakóhelyünk környékén. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen egy ipari parkot, vagy akár egy lakóparkot egy ökológiai értékkel alig bíró idegenhonos akácerdőre, vagy egy tulajdonképpen nulla ökológiai értékű, intenzíven kezelt mezőgazdasági területre szeretnének felépíteni, akkor valószínűleg nagyobb lenne a lakossági tiltakozás, mintha egy idézőjelbe vett kihasználatlan mezőre, legelőre, rétre szeretnék ezt felépíteni. Ugyanis tehát az emberek azt gondolják, hogy ezeken a területeken nincsen semmi. Számomra maga a zöldmezős beruházás kifejezés is önmagában baljós, hiszen gyakorlatilag valóságban is sokszor azt jelenti, hogy ezek zöld mezőkön épülnek fel ezek a komplexumok. Azonban tehát ez hatalmas tévedés, mert nagyon értékes az élővilág számára egy ilyen terület.
2: Egyébként friss adatok szerint én azt találtam, hogy naponta nagyjából 11-13 focipályányi, azaz körülbelül 4,5-10 hektárnyi területet veszítünk el, vagy vonunk ki a természetes körforgásból. Ez a gyep területek esetében hogy néz ki? Mennyire állunk rosszul, mennyit veszítettünk belőlük, mennyire kell odafigyelnünk arra, hogy ne veszítsünk többet?
3: Sajnos a statisztika az elég lesújtó, ugyanis a KSH adatai szerint a mai Magyarország területét tekintve 150 év alatt a gyepeknek a 70%-át pusztítottuk el, és ez nem azt jelenti, hogy a maradék 30% az ősgyep lenne, tehát annak is nagy része bolygatott, ennek is csak egy kis töredéke tekinthető ősgyepnek. Sajnos ezeken a valaha volt gyepes területeken ma már zömmel mezőgazdasági parcellák találhatóak, illetve települések, ipari parkok húzódnak ezeken a területeken. Mindenképpen meg kell említeni, hogy hát ennél nagyobb csapást csak a vizes élőhelyek szenvedtek el, azoknak körülbelül 90%-át számoltuk fel, és a maradékot pedig a klímaváltozás veszélyezteti. Nyilván látható azért szemléletváltás, reméljük, hogy innen vissza tudunk táncolni, és a jövőben jobb lesz a helyzet a vizes élőhelyek tekintetében. És ez egyébként látszólag külön téma a gyepektől, de az a helyzet, hogy az Alföld nagy részén az időszakosan vízzel borított területek nyáron általában kiszáradtak, és innentől kezdve ezek gyepként funkcionáltak, tehát van összefüggés a két terület típus között.
2: És mely fajok számára jelent fontos élőhelyet a gyep?
3: Tehát ezek a területek elsősorban, nyilván nem csak, de elsősorban a rovarok és az ízeltlábúak számára fontosak, és hát maguk a rovarok, mindig így mondom, hogy rovarok, de értsük úgy, hogy rovarok és egyéb ízeltlábúak. Tehát a rovarok olyan egyedszámban, olyan fajszámban vannak jelen a bolygón, hogy gyakorlatilag egy kicsit ilyen költőjén kifejezve az élővilág alapillérének tekinthetőek. Nagyon fontos szerepük van a táplálékláncban. Elég, hogyha annyit említünk, hogy ha a rovarok eltűnnének, nagyon megfogyatkoznának, akkor kihalnának a halak, üllők, kétéltőek, madarak, emlősök, legalábbis ezek nagy része nagyon gyorsan eltűnne. De egyébként nagyon fontos szerepük van, mondjuk a lebontásban is.
2: És ezt hogyan kell elképzelni? Tehát mi lenne, hogyha már nem végeznék a lebontást?
3: Hát, hogyha a rovarok befejeznék a lebontó tevékenységet, akkor hiányukban az állati növényi hulladék lebontása az időjárás szeszélyeire, a férgekre, gombákra, mikroorganizmusokra maradna, és nagyon lelassulna ez a folyamat. Ez a lebontás egyébként tipikusan egy olyan dolog, amit ha megtörténik, nem vesszük észre, nem értékeljük, de ha nem történik meg, akkor egyből feltűnővé válik. De egyébként ez nincs annyira benne a köztudatban, de a rovaroknak nagyon fontos szerepe van, például a vizek tisztántartásában is. Például a balatoni árvaszúnyogot említeném, tavaly sokat lehetett róluk hallani a Balaton környékén, nyilván ezek nem csípnek, de nagy tömegben jelennek meg, és hát a turizmus nyilván nem örül neki, a turistákat azért zavarja ez a jelenség. Viszont nagyon fontos élőlények, mert ugye a vízből a lárva ott kell ki, és a vízből feszi fel a különböző szerves anyagokat, és amikor kirepül, akkor ezeket magával viszi, és írdatlan mennyiségű, sok-sok tonnányi mennyiségben viszi ki ezeket a szennyező anyagokat, amik ha vízben maradnának, nyilván algavirágzáshoz vezetne, oxigénhiányos állapothoz vezetne, és ez a Balaton is emberileg eléggé terhelt állapotban van, tehát ez nem hiányozna nekik. És egy másik nagyon fontos tevékenysége még a rovaroknak, a közismert beporzás. Erről szoktunk talán a legtöbbet beszélni, és visszakanyarodva a gyepek témájához, ugye ezeket a biológiai sokféleséggel bíró gyepes területeket igyekszünk mi modellezni a városi, vagy mondjuk úgy, hogy települési mélegelőkkel. Itt felvetődhet a kérdés, hogy miért akarunk mi egy településen mélegelőt létesíteni, miért akarunk mi a természetvédelemmel foglalkozni a település határain belül. Hiszen nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy a természet a település határain túl kezdődik, nyilván a védelmének is ott van helye, és hát egyébként ez igaz is, tehát hál' Istennek sok értékes természetes területünk, vagy természetközeli területünk van még, ott fontos a természetvédelem, de nagyon sok felé az jellemző, hogy a települések határán túl agrársivatagok kezdődnek, tehát nagy monokultúrás mezőgazdasági parcellák, ahol főleg az ezredforduló óta nagyon sok ilyen mezővédőerdősávot szüntettünk meg, és nagyon lecsökkent az élőhelyek száma, a gyepek is, azok is mezgyékre szorultak vissza, és bizony ezeket is a növényvédőszerek, rovarolőszerek hatása simán eléri. És meg kell említeni a klímaváltozást is, ugyanis az is nagyon komoly kihívások elé állítja az élővilágot, és bizony nagyon sok élőlény a településeken, vagy a települések közelében keres menedéket, így fontos, hogy ennek tudatában legyünk, mert hogyha megfelelően kezeljük akár a közterületeket, vagy nagyon fontos, hogy akár a magánkerteket, akkor akár a szószoros, vagy átvitt értelmében valóságos kis zöld oázisokat hozhatunk létre az élővilág számára, nyilván észszerűen gazdálkodva az erőforrásokkal.
2: Akkor látjuk azt, hogy a gyepek szerepe óriási, hiszen a rovarok, az ízeltlábúak és köztük is talán a legfontosabbak, a beporzók ezeken a helyeken lelhetnek otthonra, egy olyan világban, ahol már nagyon kevés az a terület, ahol háborítatlanul tudnak élni és szaporodni, és egyébként ezzel életben tartani minket is. Hát ezzel is megyünk majd tovább, a szünet után ugyanis jönnek a híres hírhet városi mélegelők, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántás Zoltán, környezetvédelmi technikus, és az első részben arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen fontos szerepet játszanak a gyepek a természetben, és hogy ennek ellenére mégis erősen visszaszorulóban vannak. Ez pedig például az ott élő rovarok szempontjából is igen negatív fejlemény, azt nem is említve, hogy a rovarok eltűnésének nagyon komoly tovább gyűrűző hatásai is lehetnek. A szünet előtt pedig azt ígértem, hogy most a városi mélylegelőkről fogunk beszélgetni, mert hogy itt van némi összefüggés, és most fordulok is Zoltánhoz, hogy megerősítsen, tehát ezek a mélylegelők tulajdonképpen a természetes gyepterületek városi megfelelőiként értelmezhetők?
3: Igen, hát mindenképpen, tehát ahogy említettem, ezeket természetes gyepeket próbáljuk a településeken modellezni, és itt egyébként, ha meghalljuk azt a szót, hogy azt a kifejezést, hogy mélylegelő, akkor hát értelemszerűen egyből a beporzókra gondolunk, ezen belül pedig a méhekre, de lemerném fogadni, hogy az emberek 90%-a konkrétan egyetlen fajra, a házi méhre gondol. Biztos hallottunk már azt a mondatot, miszerint ha a méhek eltűnnének, akkor 4 éven belül az emberiség is kipusztulna, vagy kihalna. Ezt Einsteinnek tulajdonítják, ezt a mondatot. Ez egy városi legenda, hogy Einstein ilyet mondott, nagy valószínűséggel nem mondott ilyet, illetve hát ha mondott is, akkor is téves lenne ez az állítás, de azért van benne némi igazság.
2: Javíts ki, ha tévedek, azért az biztos, hogy az étrendünk az nagyon megváltozna akkor, hogyha hirtelen eltűnnének a méhek. Ha nem is azonnal, de néhány éven belül akár.
3: Igen, hát jelentős hatással lenne, ugyanis az általunk táplálékként termesztett növényfajok 75%-a rovarbeporzású. Hogyha eltűnnének nem csak a házi méhek, úgy általában a beporzók, akkor ez nem azt jelenti viszont, hogy akkor az élelmiszer, a növényi élelmiszer mennyiségünk 70%-a oda veszne, tehát ez csak a fajszámra vonatkozik, ugyanis az élelmünk zömét azok a gabonák adják, azok pedig nem rovarbeporzásúak. Tehát a jövőben is lenne pizza, csak jóval szűkösebb lenne a feltét kínálat rajta, hiszen nagyon sok zöldség, gyümölcs ritkulna meg, jelentősen megemelkednének az árok, komoly társadalmi feszültségeket generálna, és hát nyilván a végső soron az egészségünk látná kárát annak, hogy beszűkült a táplálék kínálat, ami elérhető számunkra. De egyébként ez a hatás valószínűleg még eltörpül amellett, ami a természetben történne, ugyanis ha mondjuk elképzeljük azt a forgatókönyvet, hogy a beporzók befejezik a tevékenységet, mondjuk ma felmondanak, akkor bizony a föld összes virágzó növényfajának 3/4, amik állati beporzásúak, azok idővel kipusztulnának. Nyilván nem 4 év alatt, viszont ez egy olyan ökológiai láncreakciót indítana be, ami a mi civilizációnkat is maga alá temetné. Tehát a beporzókra nagyon vigyázni kell.
2: És amikor azt mondjuk, hogy beporzók, ugye említetted, hogy az embereknek a nagy része ugye a mélylegelő elnevezés kapcsán is nagyon gyakran a méhekre, a házi méhekre asszociál, de ha jól gondolom, akkor beporzók alatt nem csak őket értjük, vagy ők csak egy szeletét képezik a beporzóknak.
3: Igen, hát ez tény, hogy az emberek házi méhre asszociálnak egyből, ha meghallják a beporzó elnevezést. Hát azt el kell mondani, hogy a méhészet az egy nagyon szép, nagyon régi szakma, és a házi méhek nagyon-nagyon fontos számunkra, tehát becsüljük, szeressük őket, viszont itt van egy nagyon komoly félreértés, ugyanis a házi méhek, azok tulajdonképpen haszonállatok, majdhogy nem háziasított állatokról beszélünk, így az ő szerepük, az ő helyzetük nem természetvédelmi kérdés, tehát sokkal inkább egy méhészeti szakmai kérdés, és hát ha nagyon sarkosan nézzük, akkor az a helyzet, hogyha a házi méheket természetközeli vagy természetes élőhelyekre engedjük rá, akkor tulajdonképpen a vadon élő beporzók elől vesszük el a táplálékot. Ezt nem akarom nagyon kisarkítani, mert nyilván ennél sokkal szörnyűbb dolgokat művelünk a természettel, tehát félreértés ne legyen, hogy ezt démonizálni akarom, de egy érdekességként azért mindenképpen szerettem volna ezt megemlíteni. Kutatások mutatnak rá arra, hogy azokon a területeken, ahonnan elvitték a házi méheket, a vadon élő beporzók faj és egyet száma az növekedésnek indult. Pontos tehát, hogy a házi méheken túllássunk, és ahol a természetvédelmi kérdések kezdődnek, azok bizony például a vadméhek. Hazánkban körülbelül 700 féle vadméh él, és ezek csak a nevükben vadak, tehát ezt úgy kell érteni, hogy vadon élő, nem arra utal, hogy agresszívak lennének. Tehát ezek zöme az egyébként sem túl agresszív házi méhekhez képest is jóval szelidebb. A legtöbb egyébként például a poszméhek vagy egyes karcsúméhfajok kivételével magányos életmódot folytat, és egyébként a hímek esetén pedig, ahogy minden méh és darázs faj esetén, nem is rendelkeznek fullánkkal.
2: Igen, ezt akartam is kérdezni, mert hogy ezzel azt hiszem, hogy ki lehet húzni a méregfogát annak a kérdésnek, hogy tulajdonképpen kellene nekünk mélegelő, mert hogy ott olyan ízelt lábúak, olyan rovarok tudnak elszaporodni, akik aztán veszélyt jelentenek ránk, és megcsípnek, megcsípik a gyereket, aki focizna a téren vagy az udvaron. Szóval, hogy akkor azt mondod, hogy azok a vadméhek, ugye 700 fajt említettél, amelyek ezeken a területeken élhetnek, ezek egyébként nem jelentenek veszélyt az emberre nézve.
3: Nem jellemző, hogy problémát okoznának, nyilván azért nem célszerű megfogni, kis kezünkkel mancsolgatni őket, mert akkor nyilván védekezni fog, de egyébként az agresszivitás nem jellemző rájuk.
2: És visszatérve egy kicsit, ugye beporzókról kezdtünk el beszélni, és a méhekre tértünk ki, a házi méhek mellett, illetve most már tudjuk, hogy a vadméhek mellett milyen más rovarok végeznek beporzást.
3: Igen, ez is, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez is nagyon fontos, hogy lássunk túl a házi méheken, vegyük észre a vadméheket, de a méheken is lássunk túl, tehát a vadméheken is, ugyan ők a legfontosabbak a beporzás szempontjából, de a beporzás nagyon sokféle rovar végzi, tehát például darazsak, legyek, zengőlegyek, lepkék, bogarak, sőt még a szúnyogok is végeznek bizonyos mértékű beporzást.
2: És hát ugye a gyepekről beszélgetünk, amiknek ugye a városi megfelelőik a mélegelők, ahogy ezt tulajdonképpen elmondtuk, de hogyha jól értem, akkor itt már régen nem csak méhekről van szó, és nem is feltétlenül csak a beporzásról. Miért fontosak még ezek az élőhelyek?
3: Hát igen, valóban fontos, hogy ezt tisztázzuk, hogy a mélegelő ugye nem a házi méhekért van, és nem is feltétlenül csak a beporzókért van, nyilván értük is, de ez egy nagyon fontos, komplex élettér, élőhely, és elsősorban az élővilág alappillérének számító ízelt lábúak számára nagyon fontos, nyilván más élőlényeknek is, de elsősorban a rovarok és egyéb ízelt lábúak számára egy nagyon-nagyon komplex élettér.
2: És ha már mélegelő, most már azért látjuk azt, hogy nem csak a méhek élnek ott, vagy nem csak a méhek járnak a mélegelőkre szaporodni, táplálkozni, beporozni a növényeket, hanem egy teljes ökoszisztéma fonja körül tulajdonképpen ezeket a területeket. Miért hívjuk őket mégis mélegelőnek, hogyha a városi környezetben beszélünk a gyepekről?
3: Hát ez a mélegelő kifejezés egyébként nem új keletű, tehát ez a méhész szakmában már emberöltők óta használatos, hogyha mondjuk van egy virágzó repceföld, vagy egy napraforgó tábla, vagy mondjuk egy virágzó akácerdő, és a méhész oda kiviszi a kaptárakat, akkor az ott számunkra egy mélegelő, ahol nyilván aminek a segítségével a méhész terményeket állít elő, tehát anyagi haszna lesz belőle. Tehát ilyen szempontból a mélegelő kifejezés egy gazdasági színezetet kap, illetve nyilván természetesen az adott területnek a gazdálkodója is örül, mert a terményei be lesznek porozva, és hát innen lett kölcsönvéve ez a mélegelő kifejezés. Azonban ez az elnevezés azért félreértésekre is ad okot. Akár szándékos félreértésekre is. Ugye az elmúlt években főleg választások közelettével tapasztalhattuk, hogy azért a propaganda nagyon durván ráugrott erre a témára, főleg itt Budapesten, és hát azért eléggé hergelte az embereket. De tény, hogy fogást talált ezzel a mélegelőkön, mert az emberek zöme tényleg nem érti, hogy ha nincs virág egy ilyen területen, vagy nagyon kevés virág van egy ilyen területen, házi méheket főleg nem lát ezen a területen, akkor ugye mi értelme van fenntartani, hiszen ugye azt gondolják, hogy a házi méheknek készült. Így nyilván ez egy nagyon-nagyon komoly félreértésre ad okot ez az elnevezés, de hirtelen egyébként én se tudnék rá jobbat mondani, amit esetleg könnyen megérthetünk, meg el is fogadja a társadalom.
2: Tehát igazából ez egy marketing eszköz, hogy mélegelőnek hívjuk a mélegelőket, vagy ezeket a városi gyepterületeket, vagy települési gyepterületeket, de hogy valójában nem feltétlenül írja le azt a funkciót, meg azt a szerepet, amit valójában betölt. Hát erről is fogunk beszélgetni a szünet után, megnézzük, ugye, amit mondtál is, hogy az embereknek nem mindig van türelme ahhoz, vagy tudatossága, hogy meglássuk ennek a szépségét és ennek a valódi funkcióját. Megnézzük azt, hogy hogyan lehet kialakítani ilyen mélegelőket, illetve hogy kik élnek még ezeken a területeken, mert most főleg a rovarokról és az ízelt lábokról beszéltünk, de hát van ott még egy nagyon fontos összetevő, ezek pedig a növények, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántai Zoltán, környezetvédelmi technikus, és a gyepek fontosságáról, illetve ezek kapcsán a méleg

0: termelőkről kezdtünk el beszélgetni, és hát most már tudjuk azt, hogy milyen fontos a gyepek szerepe. De arra gondoltam, hogy nézzük már meg egy rovar, mondjuk egy hangya szempontjából, hogy mi a különbség egy vágatlan gyep között és egy olyan között, amit frissen nyírtak le fűnyíróban, melyiket választanánk például, illetve milyen pozitívumai és negatívumai vannak egyiknek vagy másiknak.
1: Hát hogyha elképzeljük, hogy akkorák vagyunk, mint egy hangya, akkor nyilván egy levágott terület, az tulajdonképpen egy élhetetlen tarló szinte, ellenben egy kímélően kaszált vagy kaszálatlan terület, olyan, mint egy erdő. Tehát ugyanúgy megvan a talajszinten az a hűvösebb, árnyasabb mikroklímája, amin mondjuk különböző kis lebontó szervezetek tevékenykednek, mondjuk ászkák gyűjtenek lehulló növényi részeket, ugye ők lebontók, de itt mondjuk a frissen kikelt mágszemnyi kis pókok másznak szét a fűszálak között és szőnek hálót, hogy életük első zsákmányát ejthessék. Itt a talajból tavasszal bújnak elő a különböző szöcskék lárvái például, és másznak szét a fűszálakon. Nagyon sok lepkehernyó a gyep növényeinek a levelét rágja, de ha már említettem a szöcskéket, ugye a szöcskék, sáskák, tücskök nagyon fontos élő és szaporodó helye, és szeretném megemlíteni a katicákat is. A katicákat tekintve a hétpettyes katica is a gyepekhez kötődik, itt vadászik levéltetvekre. Tehát láthatjuk, hogy én már említettem lebontókat, növényevőket, ragadozókat, és a beporzás még szóba sem került, és már is látjuk, hogy milyen színes, milyen fontos élőhelyről beszélünk a gyepeket tekintve, és nyilván, hogyha még virágok is nyílnak egy ilyen területen, akkor onnantól kezdve a beporzókat is terített asztal várja, és hát nyilván van egy olyan előnye, hogy az emberi szemnek is elfogadhatóbb egy gyepes terület, hogyha virágok nyílnak rajta, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogyha nincsenek virágok, vagy azért, mert még nem nyíltak ki, vagy már elnyíltak, vagy egyáltalán nem is nő benne virágzó növény, akkor is egy nagyon értékes élőhelyről beszélünk.
0: És hát ugye azt talán fontos megjegyezni, hogy nem biztos, hogy azonnal virágok jelennek meg egy olyan területen, amit kinevezünk mélegelőnek, mert ezeknek a területeknek van egy átállása, amíg azok a természetes növénytársulások megjelennek, amelyek egyébként egy bolygatatlan területen őshonosnak számítanak.
1: Igen, hát fontos neki időt adni. Egyébként izgalmas dolog megfigyelni, akár saját kertben is, hogy milyen növények jelennek meg, hogyha békén hagyunk egy területet. Persze lehet befolyásolni a folyamatot azzal, hogy a környéken gyűjtünk helyben nyíló különböző virágzó növényeknek a magját, vagy lehet vásárolni is különböző magkeverékeket. Akkor nagyon fontos, hogy őshonos növényeket vásároljunk. Az ilyen keverékeknek mondjuk az az előnye, hogy ha sokféle fajból áll, akkor nem tudunk úgy mellé lőni, mert abból a sokféléből biztos lesz néhány, ami az adott helyen majd jól érzi magát. Ugye azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a gyepeket, hogyha most eltekintünk az emberi beavatkozástól, a különböző inváziós fajok terjedésétől, tehát ezeket a gyepeket hazánk őshonos gyepalkotó növényei képezik, és ezek azok a növények, amikhez a helyi élővilág, ahogy már említettem, általában minimum évezredek alatt alkalmazkodott, és ezeknek a növényeknek a gyökere, szára, levele, ha virágja van, akkor a virágja is hasznosul, és az általuk nyújtott ilyen ökológiai szerep általában összesen vedhető a nemesített vagy idegenhonos növények szerepével. Sajnos azonban az a helyzet, hogy ezeket az őshonos növényeket nem igazán értékeljük, hát ezeket gaznak nyilvánítjuk. És hát sajnos ennek megvan az eredménye a gyepek élővilágát tekintve. Én hadd mondjak el egy saját példát. Én Debrecen egyik lakótelepén nőttem fel, és a 80-as, 90-es években emlékszek rá, hogyha lementünk a parkba, lejártunk, nagyon sokat voltunk lent, fociztunk, nyáron végig lent voltunk, és ott rengeteg sáska ugrált szét a lépteink nyomán a fűben. Tehát egy színes élővilág volt, és durva kimondani, de körülbelül 30 éve elteltével ismét jártam egy ilyen területen, arra felé volt dolgom, és akkor tettem egy ilyen 20 perces sétát a parkban, és egy ilyen augusztus körül, és ezen a rövidre vágott szalmasárga, kőkeményre száradt területen gyakorlatilag nem volt élet. Egy-két ilyen kószelepkével találkoztam, annak a valaha volt gazdagságnak nyoma sem volt azon a területen.
0: Akaratlanul néha, tehát nem rossz szándékkal, de hogy elrontjuk, nem úgy csináljuk a gyepeknek a kezelését, ahogy azt kellene csinálnunk. Mik ezek a hibák, amiket vétünk?
1: Hát alapvetően egyébként a gyepek megújulása egy természetes folyamat lenne, hiszen az ember megjelenése előtt is éltek itt olyan állatok, amik legelték, taposták ezeket a gyepeket, vagy tűzütött ki, és akkor leégett. Tehát ez a természetes életciklusuknak a része az, hogy időnként megújuljanak, viszont amit mi csinálunk, az egy teljesen más történet. Most szeretném hangsúlyozni, itt nem a takarmányozási kaszálásról beszélünk, mert az nyilván megint egy más szempontok alapján történik, annak van egy célja. Itt inkább ez a rend a lelke mindenek típusú haszállás, amit most itt említünk. Tehát ez egy nagyon káros dolog, amit itt csinálunk. Nagyon rossz például az időzítés. Tehát nem veszük figyelembe azt, hogy mondjuk egy ilyen gyep mikor van az ökológiai értéke csúcsán, ha lehet ilyet egyáltalán mondani, de azért mondjuk április, május, június folyamán akkor nyílik például a legtöbb virág, akkor a legsokszínűbb, a legélettelibb gyakran az ilyen terület. Tehát célszerű lenne mondjuk ebben az időszakban kímélni, de hát sajnos nem kíméljük, az a szempont, hogy mikor ér oda a vállalkozó, mondjuk egy önkormányzatnál, és akkor levágják akár a májusi virágos területeket is. És az is gond, hogy túl sűrűn történik ez a kaszálás, egyszerre nagy területet érint, és akkor így egyszerre nagy területen tűnik el a rovarok, ízeltlábúak számára a búvóhely, táplálkozóhely, és hát magával a módszerrel is baj van, mert igaz, hogy mi már így nőttünk fel, ehhez hozzászocializálódtunk, de ezek a gépek, akár a sima fűnyíró, benzines fűkassa, elektromos fűkassa, és még a nagy gépekről ne is beszéljünk, amivel mondjuk a közutak mentén dolgoznak, vagy a köztereken, ezek a gépek néhány évtizeddel ezelőtt még nem léteztek, vagy ha léteztek is, nem voltak elterjedtek. Tehát tudom, hogy nekem nagyszüleimnek a 80-as években nem volt fűnyírójuk. Egyedül emlékem valami mechanikus fura szerkezet, de nem volt fűnyíró, volt sarló, meg kasza, ezekkel dolgoztak az emberek, sőt, még akár utak mentén is ilyenekkel tisztították meg a területet, és hát nyilván ez egy teljesen más történet, ez jóval kímélőbb az élővilág számára, meg hát ritkában is lehet kaszálni, mert azzal nem lehet neki menni néhány centis gyepnek, ellenben ezekkel a gépekkel ezt meg lehet tenni. Az alapvető probléma az, hogy az ökológiai ismereteink hiánya miatt nem tudjuk, hogy milyen károkat okozunk ezzel.
0: Az, hogy ilyen agresszívan, vagy ilyen nem kímélő módon kezeljük ezeket a területeket, milyen további következményei vannak ennek, például egyébként a növényvilágra nézve, mert ugye pont ugye azt mondtuk, hogy ez a április, május, június, ez a vegetációs időszak tekintetében a legaktívabb időszak. Akkor ez azt is jelenti, hogy bizonyos növényfajok nem tudnak megtelepedni, míg egyébként olyan számunkra akár nem kedvező növényfajok viszont élőhelyet találnak ott, hogyha ilyen sűrűn és ilyen agresszíven, hogyha mondhatom így, bolygatjuk ezeket a területeket.
1: Pontosan ezeknek a rosszul kivitelezett kaszálásoknak az az eredménye, hogy a gyepek, a növényeket tekintve a faj összetétele, az mindenképpen sérül, mindenképpen szegényedik a terület, és nyilván egyes érzékeny fajok eltűnnek, nem tudnak magot hozni, tehát eltűnnek a területről, mert időközben le lettek vágva. Más fajok, mint például a kutyásoknak bosszúságot okozó taracbúza például jelentősen el tud szaporodni.
0: Hogyha éppen a parlagfű nem telepedett még meg a környéken, mert hogy az is azt hiszem, hogy pontosan egy ilyen faj.
1: Igen, a parlagfű is kifejezetten kedveli a bolygatást. Nekünk is van Debrecenben egy kis mélegelünk, ez közterületen van. Néhány tő parlagfű kijött a területen, de aztán ezek is eltűntek, és érdekes volt, hogy míg ezt a területet békén hagyták a nyár folyamán, csak valamikor július végén ősszel volt kaszálva, addig a környező gyakran nyírt területeken pedig csomó parlagfű bújt elő, amit pedig hiába kaszálunk le, mert néhány centiméter magasan ugyanúgy virágozni fog, és szórni fogja a pollen, tehát az allergiás reakciókat ugyanúgy kiváltja.
0: Akkor igazából a neve egy kicsit félrevezető, mert nem a parlagon hagyott területeken jelenik meg, hanem pontosan azokon a helyeken, amiket nem hagyunk parlagon, hanem talán túlkezelünk.
1: Igen, mindenképpen.
0: Hát akkor az adás zárásaként nézzük majd meg, hogy mit lehetne másképp csinálni, és milyen konkrét lehetőségeink vannak. Beszélünk itt akár kertről, vagy akár egy egész településről, annak kapcsán, hogy ökológiai szempont megfelelően vagy megfelelőbben kezeljük a gyepeket, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántály Zoltán, és a gyep területekről, illetve ezzel kapcsán a mélylegelőkről kezdtünk el beszélgetni, és ahogy említettem a szünet előtt, most a jó gyakorlatoké lesz a főszerep, ugyanis nem feltétlenül kezeljük megfelelően, főleg a városokban a gyep területeinket. Viszont vannak olyan dolgok, amiket bárki megtehet, akár a kertjében, akár az utcán, hogy azzal segítse az élővilágot, akár mindössze azzal, hogy változtat a megszokott gyakorlatain. És akkor fordulok is vendégemhez, mik azok a legfontosabb dolgok, amiket érdemes akár elsőként elkezdeni?
3: Hát amit mindenképpen szeretnék kiemelni, az az észszerűség fontossága. Tehát az, hogy a gyepeket kímélő módon kezdjük el gondozni, vagy odafigyelni rájuk, vagy akár békén hagyni őket, az nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve derékig érő dzsindzsában kellene mászkáljunk és élni az életünket. Hát nyilván akár a közterületeket tekintve azok a részek, amiket intenzíven használunk, ahol sétálunk, vagy kutyát sétáltatunk, vagy magánkertekben, ahol a családi események zajlanak, amiknek van funkciója, ezeket a területeket továbbra is célszerű nyilván lenyírni, rövidre nyírni, sűrű nyírni akár, nyilván azért, mert így praktikus, és így észszerű, így biztonságos számunkra ezeket a területeket használni, viszont azokon a részeken, ahol szó szerint a kutyát sem zavarja, nagyon-nagyon sok ilyen terület van, azokon a részeken célszerű áttérni egy ilyen természetkímélő, gyepkímélő gazdálkodási módra. Ehhez csak arra van szükség, hogy néhány alapszabályt betartsunk. Nyilván pontosan, amiket elmondtunk, a kaszálási hibákat, amiket elvégzünk, hát ennek az ellentétjét kell csinálni. Tehát vegyük figyelembe azt, hogy mondjuk az adott gyep, mikor van ökológiai értéke csúcsán, a hazai klímán azért jellemzően május, június, vagy mondjuk inkább úgy, hogy április, május, június folyamán, esetleg július közepéig, addig mindenképpen célszerű békén hagyni ezeket a területeket, és hogyha mégis kaszálni akarjuk, akkor is lehetőleg kímélő módon. Most nyilván közterületen, ahol a nagy területek vannak, ezt egy kicsit macerásabb megoldani, de nyilván ott is lehet úgy, hogy a gépek lassabban haladnak, magasabb a vágási magasság. Nyilván kertekben is ugyanezt lehet alkalmazni, ha már fűnyírót ragadunk, azzal is lehet nagyon lassan menni, odafigyelve, magasra állítva, de még jobb, ha kertjeinkben azért inkább kaszát vagy sarlót ragadunk. Hát nyilván évszázadokon, sőt évezredeken keresztül el volt az ember ilyen eszközökkel, és az is fontos, hogy ne vágjuk le egyszerre a területeket. Tehát a kertekben is, és jó lenne a közterületeken is, ha mozaikosan kaszálnánk, hogy mindig legyen elérhető búvóhely, táplálkozó hely a gyep élőlényei számára. De nyilván ezek olyan alapszabályok, amitől mondjuk a helyi viszonyok között azért valamennyire el lehet térni. Tehát nálunk például az utcán a ház előtt van ilyen gyep terület, és ha egész évben sem kaszáljuk le, akkor is egy olyan 30-40 cm magasra nő meg a legtöbb növény, tehát emiatt nem is nagyon nyúlunk hozzá egész évben. Nyilván van, ahol pedig már hónapig érő növényzet lenne ugyanekkor, tehát ezt nyilván az adott környezetre kell adaptálni, de nagyjából ezeket az irányelveket célszerű betartani, illetve még esetleg, ha nyár végén egy kaszálást időzítünk, még esetleg egy másodikat az év folyamán késő ősszel meg lehet oldani, de azt mindig vegyük figyelembe, hogy ilyenkor azért az élővilágnak ártunk, tehát azért ez egy veszélyforrás, például, hogyha mondjuk levágjuk ősszel a növényeket, akkor nem szabad elvinni őket, mert nagyon soknak például az imádkozó sáskának is a petéi ott pihennek a növények szárán. És még egy fontos dolog, arra figyeljünk oda, hogy milyen növények jelennek meg, mert semmiképpen sem inváziós növényeket terjesszünk, tehát nyilván, ha azok megjelennek, akkor célszerű beavatkozni, vagy ha mondjuk tényleg parlagfüvessé válik a terület az első időkben, akkor is célszerű beavatkozni azzal, hogy kihúzgáljuk ezeket a növényeket.
2: Az merült fel bennem, hogy lehet mindezt úgy csinálni, hogy azért a szomszédok ne szóljanak meg érte, és ne az legyen mondva, hogy hát mi elhanyagoljuk a területünket, vagy hogy lehet úgy csinálni, hogy esetleg még ők is kedvet kapjanak ahhoz, hogy ilyen élőhelyeket, ilyen gyep területeket hozzanak létre, ahol egyébként az élővilág és mi is jól tudjuk érezni magunkat.
3: Mi egyébként szerencsés helyzetben vagyunk, mert így az utcában többen is csináljuk, tehát ezt a szomszédokkal is közösen vannak ilyen kis projektek, kezdeményezések, de egyébként ez valóban így van, tehát aki ilyenbe fog és olyan helyen kezdi ezt el, ahol mondjuk látszik, tehát akár a előkertben, az utcán csinálja ezt a dolgot, akkor nyilván az a felelősség ránk hárul, hogy jó példát mutassunk, ne pedig elrettentő példa legyen, amit csinálunk, mert ahogy már említettem a beszélgetés elején, azért ez egy új irányzat, tehát nagyon sokan még nem értik, vannak, akiknek ellenérzéseik vannak. Ezért nagyon fontos, hogy törekedjünk a szándékosság és a rendezettség látszatára. Ezért szerencsés, hogyha akár a parkokban, a közterületeken is, akár a kertünkben, előkertünkben is, ugye gondosan körben nyírjuk ezeket a területeket, és akár kis karókat is leüthetünk, madzagot is kiúszhatunk, vagy akár egy kis táblát is kitehetünk. Ennek nagyon, nagyon jó szemléletformáló szerepe van, és tényleg jó példa lehet. Nagyon fontos, hogy úgy csináljuk ezt, hogy ne adjunk magas labdát az ellenzőknek. És azt meg semmiképpen se csináljuk, hogy akkor nem nyírom le, nem gondozom a területet, és akkor rábököm, hogy akkor ez innentől kezdve egy mélegelő, ez nagyon kontraproduktív, tehát ez nem így működik. Most lehet, hogy ez a mélegelő mozgalom, ez a mélegelős történet egy ilyen sokak számára, vagy van, aki számára ilyen zöld szélsőségnek hat, de jó lenne, ha tisztában lennénk azzal, hogy amit az elmúlt években vagy évtizedekben csináltunk, az a szélsőség. Mert korábban nem volt ilyen, tehát az, hogy mindenhol így le lett nyírva. Volt legeltetés, meg volt kasszálás, de alapvetően nagyon sok felé a gyepek békén voltak hagyva, nem is voltak rá gépek, amivel ezt levághatták volna. Tehát semmiképpen nem tekinthető szélsőségnek az, hogy mélegelőket szeretnénk csinálni, ez egyfajta visszatérés egy egyensúlyi állapothoz.
2: És hát visszatérve ugye, hogy a szomszéd ne szóljon meg minket, ha jól csináljuk, akkor egyébként ez szemléletformáló hatással is lehet, és esetleg másokat is meg tudunk győzni.
3: Igen, hát az idén mindenképpen egy áttörést értünk el, tehát ugye Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter is hirdette ezt a dolgot. Ez egy nagyon nagy eredmény, és ez sok település csatlakozott, köztük Debrecen is, ahol én élek. Azt tudni kell, hogy ez a vágatlan május az egy figyelemfelhívó akció, aminek az a célja, hogy felismerjük a gyepek fontos ökológiai szerepét. De nyilván, ha csak májusban figyelünk oda rá, akkor önmagában ezzel nem oldjuk meg a problémát, de arra mindenképpen jó, hogy ráeszméljünk, hogy mondjuk milyen virágok nyílnak egy ilyen területen, hogy mennyire életteli tud lenni egy ilyen terület, és akkor megszokja a szemünk azt, hogy a szalmasárga lepusztított élettelen tarló helyett más is lehet, máshogy is kinézhet egy ilyen gyep. Természetesen ott, ahol minket nem akadályoz mindez, és talán ezt látva az év többi részében is másképp fogunk a gyepekhez viszonyulni.
2: Hát köszönöm szépen Kántás Zoltánnak, hogy ilyen részletesen bevezetett minket az egyik legfontosabb élőhelyünk a gyepek világába, és remélem, hogy aki meghallgatta az adást, az a következő fűnyire előtt mérlegeli, hogy pontosan mennyire és mekkora területen van szüksége a nagyon rövidre nyírt gyepre. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. Köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nem baj, ha álmos vagy, nem baj, ha fáradt vagy, ugyanis hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Én leszek az, aki felpörgetlek most hajnalban, hogy a szükséged van rá. A legjobb magyar zenékkel Alakváltó, ezzel kezdünk, te is válts alakot, és legyél vidám. Ez szól most kezdésként.
0: Itt egy újabb óra.
1: Ki